0: Na, mutasd meg, mit tudsz, rád várok. Szólj rá, csá, csá, csá.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: All aboard the night train.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

Rock Chefin Chill.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
2: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni, tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
1: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
2: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivételesek nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
1: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
3: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel, itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. Két éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök, ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az MB2-es Szent Lőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi MB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az MB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szent Lőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
5: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: pedig tervünk.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A digitális megújulás operatív program plusz támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi, Szekszárdi, Tolnai és Zalaegerszegi járásban együttesen 26 000 felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzet elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az MB2-es Szent Lőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi MB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az MB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szentlőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MT-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincsen utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású, aki ellássa a gyermekeket. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső, a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 18-a szombat van, 7 óra után járunk 10 perccel, és 24 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedvig nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is kereshettek kéréssel, üzenet továbbítással, és állok rendelkezésetekre. Nézzük az első blokkot így 7 óra után. Hát nem tudom ki, hogy van veled, de megszűnt egy hírcsatorna helyette, régi magyar filmeket, sorozatokat, tévéjátékokat közvetítenek nagy-nagy örömömre. Én szerettem a 60-as, 70-es, 80-as évek elejének filmjeit, rengeteg nagyon jó magyar film készült akkor, és sorozat is többek között a Patika az egyik kedvencem, és tegnap volt szerencsém látni Koltai Robival főszerepben ebből egy epizódot, és ebben az epizódban énekelte Koltai Robi Dés László gyönyörű dalát, a Vigyázz rám című apuszt. Hát én most Dés Lacitól fogom leforgatni itt a blokk első dalaként, aztán itt lesz még a Modern Talking, és harmadikként majd a Deep Purple is nótázik.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 20 perccel járunk 2 óra után, amikor is előkerestem az esemény naptár zenei részét július 18-ához lapozva, és hát bőséges információ áradat következik. 85 évvel ezelőtt ezen a napon született Frank Farian, német énekes producer, a Bonnie M együttes alapítója. 73 évvel ezelőtt megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. Aztán 63 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Beatles Hard Day's Night című albuma. 83 évvel ezelőtt, 52 évvel ezelőtt John Lennont kiutasították az USA-ból egy régebbi marihuána birtoklásért kapott büntetés miatt. 56 éve ezelőtt ezen a napon ingyenes koncertet adott a Pink Floyd és a Deep Purple a Hyde Parkban, Londonban, és 34 évvel ezelőtt kötött házasságot Whitney Houston és Bobby Brown. Hát ezek voltak a hírek július 18-ához zenei illetőségűek voltak, és jöjjön akkor egy kis emlékezés zenében is az ünneplőkre. Bonnie M, Elvis Presley és Beatles az előadók sora. Nincs asszony, nincs sírás. Bonnie M.

0: Suki. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 29 perckor jöhet az első kívánság a mai napon. Ábrahám László Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. A héten születésnapot ünneplő szobrász, építész, feltaláló egyetemi tanár Rubik Ernő tiszteletére a The Barn Knights előadásában, akik azon kevés zenekarok közé tartoztak, akik együtt turnézhattak a Beatles-szel és a Rolling Stones-szal. A daluk címe Mr. Rubik, szeretettel küldöm hallgatótársamnak, Csúcsúnak, hát ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a Taurus is Balázs Fecóval az élen, majd a blokkot harmadikként a Dire Straight zárja, de mindenek előtt akkor köszöntsük Mr. Rubikot.
2: Welcome, my son, and what brings thee to the gates of heaven? Well, and all started like this.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Egy perc múlva 3-4-8, két kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Bíró Márta, Dunaszerdahely, Szlovákia, szia, kérek abbát szülit napomra, Isten értessen, játszom az abbától, a győztes mindent visz, és remélem te is győztes leszel. Gratulálok még egyszer szülinapodra, és akkor a másik kérés pedig így szól, szép reggelt, szia Suki, kérlek jázd le, kolor, féltelek, köszönöm Marian, nagyon szívesen, tehát jön az Abba, és a kolor nevű formáció is egyenesen Debrecenből.

0: Suki Koktél.
1: 7 óra 52 perc van, a bokorfi vérek után jöjjön az időjárási jelentés. Sok napsütésre számíthatunk a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környékében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30-36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pedig pillanatnyilag 24-25 Celsius fokot mutat. Két felvétel maradt az óra végére, és hát lehet mondani, hogy két nagy-nagy kedvenc. Az első előadója Lou Reeves és a Lady Love címet viseli 1977-ből, majd az órát Sputnik Szellemlovas című eposzla zárja. Ez egy olyan férfi hang, hogy ihaj, figyeljétek!

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
3: A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
4: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni, tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
3: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
4: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivételesek nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
3: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
5: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel, itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. Két éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok, eljövök. Ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az MB2-es Szentlőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi MB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az MB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szentlőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétig reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Stevie Wonder indította a július 18-i szombati Suki koktél harmadik óráját. Szép napot, szevasztok! 8 óra után járunk, 9 perccel, és 24 fok van a vételkörzetben, az is lehet, hogy már 25. Nézzük a névnaposokat, Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Hedvig nevű hallgatóinkat köszönhetem, névnapjuk van. Sok boldogságot nekik és mindazoknak, akik ma bármilyen más apropóból, de ünnepelnek. Az elérhetőségem még mindig 0629411001-es SMS és Viber vonal, lehet zenét kérni, üzenetet továbbítok, ahogy ezt megszokhattátok már a sok-sok év alatt. Nézzük az első blokkot így 8 óra után. Shakin' Stevens, Komár László és Twins az előadók sora.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 8 óra 19 van, megyünk tovább három számos blokkal. Az első előadó nem más, mint a Rigér 1983-ból. Aztán érkezik hozzánk a táncdal kategória győztese, Korda György, aki egy 1969-es felvétellel jelentkezik, ami nem más, mint Karel Gottnak a magyarítása, Lady Carnival címmel, és a blokkot pedig Soft Cell zárja majd, de mindenek előtt akkor, ahogy mondtam, No Tengo, Dinero és a Rigi.

0: a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 28 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia kedves Suki, szép reggelt! Mai napon ünnepli születésnapját Valley Bryson, amerikai gitáros, akire leginkább a Raspberries nevű együttesben való dupla nyakú gitár játékára emlékezhetünk, mely a Menj végig című slágerik volt, és az egyik legismertebb Eric Carmen szerzemény. Mai reggelen Valley Bryson és Eric Carmen egyik legnagyobb sikerét szeretném kérni Menj végig címmel, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról, ha Tibi kedvéért forog ez a felvétel, de itt lesz a blogban még az Ergo, illetve harmadikként Cream White is, jöjjön akkor a Menj végig.

0: tagjázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: 8 óra 39 perckor nézzük az esemény naptár július 18-ai híreit. 1962 évvel ezelőtt Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta. Megkezdődött a keresztény üldözés. Aztán 46 évein már, hogy meghalt Komlós János újságíró, író, konferenciér, színigazgató, a magyar politikai kabaré egyik megújítója. És 292 évvel ezelőtt ezen a napon született Csapó József orvos, botanikus, az egyik első magyar nyelvű gyermekgyógyászati szakkönyv írója. Ezeket gondoltam megosztani veletek, na meg azt, egy kicsit hosszabb zenei blokk következik, az előadók pedig Limál, egy végtelen történettel 1984-ből, aztán itt lesz még Robin Beck, Bikini és az Ottaván is. Mindenek előtt akkor jöjjön a végtelen történet zenében.

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, két számra maradt idő még a mai koktélban, mielőtt elindítom Antonio Banderas és Jason Donovan dalait. Figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat, ugye 9 órakor jön Robi a hírekkel, aztán érkezik majd Pusztai Kriszta az Életmód magazinnal, holnap reggel, ha minden jól megy, találkozunk. Szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A digitális megújulás operatív program plusz támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi Szekszárdi, Tolnai és Zalaegerszegi járásban együttesen 26 ezer felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, melyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán Szerelem című darabok zeneszerzőitől.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az MB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a Jobbik kieső, a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az MB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész-Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Mód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Sziasztok, szép szombat délelőttöt és jó rádiózást kívánok nektek, a mikrofonnál Pusztai Krisztina, ez pedig az Életmód magazinunk, így július 18-án itt a Paks FM-en. A frigyesek, a névnaposaink, sok boldogságot nekik, hogy milyen események fűződnek a mai dátumhoz, arról pedig első óránkban hallhattok kalendárium rovatunkban, de előtte még jelentkezik az Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is, sőt programajánlóval is készülök, hogy megtudjátok, hogy milyen rendezvények segítségével kapcsolódhattok ki a környéken a következő időszakban. Az asszertív kommunikációról is hallhattok, és témánk lesz a lelki stabilitás elérése Életmód magazinunkban. Jó rádiózást!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Elsőként egy simontornyai programot ajánlok nektek, folytatódik a helytörténeti erőadás sorozat, nem csak a történelem szerelmeseinek szól ez a program. Július 20-án hétfőn a simontornyai várban folytatódik a sorozat. Referál Bertus Krisztina, a programon való részvétel ingyenes. Július 22-én délután 5-től egészen este fél hétig várt titeket a Paksi Kosár termelői és kézműves piac a piac téren. Július 22-én a Tolnai Művelődési Központban a Mesél az Ég utazó planetárium gyerekeknek című programon lehet részt venni. 16 órakor az óvodásoknak szól az előadás, aztán 17 órától a 7 és 12 éves kor közötti gyerekeknek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ennek részleteit megtaláljátok a Paks FM oldalán is, a programajánló fül alatt. Július 23-án Kalocsán Pont Party, a Kulturális Központ udvarán 19 órától Afrohouse, Tech House és Techno zenét hallgathattok. És július 23-a és 25-e között rendezik meg a 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozót. Fellép a Kerámia, a Breakout, a Nihil Chips, az Antipasszát, az Electric Soul és zenekaros nagykoncertet ad Fábián Zoltán. A részleteket megtaláljátok a Paks FM oldalán is a programajánló fül alatt. Kellemes kikapcsolódást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Egy olyan játékot hoztál múlt héten, amiről még életemben nem hallottam, de rendkívül érdekes volt. Mire költöd az életed?
2: Hadd legyek annyiban hiteles, hogy a fiatalok az élet küszöbén tankönyvben benne van ez a játék, tehát ez nem egy saját
1: ötlet. Nem te találtad ki, jó?
2: Nem én találtam ki. Az alkalmazásában sokat fejlesztettem, meg az átadásában, de nagyon sokat köszönhetünk a Timóteus Társaságnak, akik több mint 20 éve az első konferenciájukon tanítottak, ahol pedagógusokat képeztek, és ott hallottam először a háromlábú székről, ott hallottam különböző ilyen szemléletes eszközökről, és ott hallottam a Mire költöd az életed. Van egy kétkötetes tankönyvük, amit az osztályfőnökök is nyugodtan tudnak használni. Mi ezekből is válogatunk ki az óráinkra. Van ilyen, hogy hal leszel vagy farönk, és a döntéseinkről beszél, hogy sodródsz az árral, vagy pedig mész az árral szemben úszni, fölvállalod az értékeidet, és ez is az értékrend melletti játék, ez a Mire költöd az életedet, mert utána ennek az a vége, hogy leírják, hogy mit választottak, és megkérem, hogy mi volt a legjobb választás. És 1-es, 2-es, 3-as, 4-es sorba kell rendezni, és hogyha az értékeinket sorba rendezünk, akkor mit kapunk? Egy értékrendlistát. Hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, ami engem meghatároz, vagy a döntéseim vajon engem mutatnak be, vagy csak egy képzeletbeli szemét. Mert amikor azzal szembesítem, hogy neked fontos a pénz, a kapcsolatok nem annyira fontosak, a hírnév, meg egyéb, de amúgy azt mondaná, hogy nekem fontosak a kapcsolatok. Mondom, a döntéseid nem ezt mutatják. Vagy egyik döntésünk kihat a korábban meghozott jó döntésünkre, és akkor már ott lehetünk a szenvedélybetegségnél, hogy mit tehetünk tönkre a családunkban, hogyha elkezdünk alkoholt, kábítószert, vagy pedig akár csak dohányozni, vagy netalántán más szenvedélyek felé mennie, amiről már korábban beszéltünk, az online függőség, vagy a játék témában. Döntéseink Biblia szerint nem önállóak, hanem meghatározott időben, meghatározott helyzetben, de befolyásolják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. És az az érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatunk pedig segít, átértékeljem a múltban hozott rossz döntésemet, erről szól az evangélium, hogy tönkretettem a kapcsolatomat az Istennel, de az Isten megbocsát, az Isten helyreállít, és az Isten egy új kezdetet ad. Benne van a jelenemnek a változása, de benne van a jövőmnek a változása, hogy Isten viszont egy örök országot készít a mennyben számomra. És ez az, mire költöd az életedet? Azonnal alkalmat ad arról is, hogy a halálról beszéljünk. Volt olyan iskola, ahol úgy kellett a halálról beszélnem, hogy ki volt téve egy gyereknek a fényképe, mert öngyilkos lett. Volt olyan iskola, ahol azért kértek meg, mert katasztrófa lett az iskolában, és azért haltak meg gyerekek. De ha a napjaink híreit megnézzük, az iskolai erőszak, az, hogy fölrobbantom az iskolát, vagy küldök egy üzenetet, sajnos már nem Amerikában zajlik, hanem itt nálunk. És a bennük lévő feszültséget, hogyha nem találunk meg olyan helyzeteket, ahol ezeket ventilálni tudjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva az oktatási intézményeinkben. Én mentem be olyan oktatási intézménybe, ahol már a bejáratnál ott volt a fémdetektor. És kérdeztem, hogy miért kell. Szóval azért, hogy a kis bicskát és a nagyobb késseket legalább elvegyük a gyerekektől, hogy ezt ne vigyék be az intézménybe. Tanítottam olyan iskolában, ahol az iskola diákjai megvárták egymást hazafelé, és az egyik a másikat késsel megszúrta. Tehát ez nem rémizgetés, hanem a kezeletlen agresszió az még nagyobb agressziót szül.
1: A kezeletlen agresszió, illetve az agressziónak a kezeléséről beszélni, hát ez egy külön témánk lehetne. Több mint 20 éve foglalkozó fiatalokkal és tartasz előadásokat iskolákban. A Mire költöd az életed című játék kapcsán pedig azt feltétlenül meg akartam kérdezni, hogy egyébként amikor ezt a játékot játszod a fiatalokkal, akkor milyen reakciók vannak? Tehát azért amikor a közül kell választania, hogy pénz vagy család, vagy siker vagy család, akkor ugye akár mondhatnánk azt is, vagy mondhatná az adott fiatal, hogy hát nem igazságos a kérdés, mert miért ne lehetne a kettő együtt?
2: Azt mondták, hogy mind a kettőt, azt az elején a játékszabályokban meghatározom, hogy ahogy egyszerre egy dolgot vásárolhatsz, nem vagy köteles vásárolni, azt veszed meg, ami számodra fontos, de azzal rendelkezel, ami fölkerül a papírodra, és van, ahol azt mondják, Feli bácsi, a 10 cédula nem elég.
1: Ja, mert hogy 10 dolgot vehetnek csak, ugye?
2: Nem,
1: valaki az előző 10
2: cédula, de valami 3 cédulába
1: ja,
2: kerül, vagy 2-be.
1: Mert hogy az egészségem 3 cédulába
2: az
1: kerül.
2: Az egészséges család például 3 cédula volt,
1: aha,
2: de közben, aki azt választotta, visszakap 2 cédulát. De ő ezt nem tudja. És úgy hoz meg döntéseket, ahogy az életben, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, bizonyos kevesebb. És egymásra hatnak a döntéseim. De volt olyan is, ahol azt mondták, hogy Feli bácsi, kezdjük előről a játékot.
1: Mert másképp fogok dönteni?
2: Mert másképp fogok dönteni, mert tudom azt, hogy 10 kérdés van, tehát el kell osztanom a 10 cédulámat.
1: Uh-huh. És erre azt szoktad mondani, hogy már nem lehet újrakezdeni?
2: Mondtam,
1: mert hogy az életünket se tudjuk újrakezdeni.
2: Mondtam nekik azt, hogy milyen jó, hogy ez csak egy játék.
1: Aha.
2: De Feri bácsi, több fiúval lefeküdtem már, és már nem vagyok szűz. Hogy lesz egészséges családom? Úgy, hogy most hozol egy döntést, hogy nem leszel fizikailag szűz, de elkezdesz várni arra az igazira, aki nem használni akar téged, hanem aki majd megbecsül, akinek majd oda ajándékozod önmagadat. Amikor elkezdek a párkapcsolatról beszélni, elkezdek a házasságról beszélni, elkezdek arról beszélni, hogy 25 éve ugyanazt a nőt szeretem, meg köztem még egyet, és akkor azt mondták, na, Feribán még egyet? A feleség mellett? Hát mondom, igen, a másikat az 18 éve, és az a lányom.
1: Igen.

0: nekem legyen igaz barátom, vagy én jellemem olyan szilárd legyen, hogy rám támaszkodhasson más, és azt mondja, hogy te az én barátom vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy mindenkort szeret az igaz barát, de testvéri a nyomorúságban válik. És el szoktam azt is mondani 7-8 osztályban, hogy most együtt vagytok, de lehet, hogy 2 év múlva egymásról nem is köszöntök, vagy különböző helyre kerültök az életben, és nem mindegy, hogy hogy állsz most az osztálytársadhoz. De az is lehet, hogy 30 év múlva még azt mondod, hogy még mindig az, aki az első osztályban ott volt mellettem, ő még mindig igaz barátom. Saját szoktam azt is mondani, hogy hozunk rossz döntéseket a barátságban is, a kapcsolatunkban, de hogy a játékban van újrakezdés, úgy a kapcsolatainkban van újrakezdés, és hadd mondjam azt a kedves rádió hallgatónak, hogy az Isten mindig újrakezdő. Megtörténik a teremtés, az ember bűnbe esik, az Isten újat kezd. Megtörténik az özönvíz, az ember elpusztul, Noéval újat kezd. Megtörténik Ábrahám életében a kiválasztás, az Isten újat kezd. És Jézus, aki megszületett, azzal megmutatja az Isten, hogy annyira újat kezd az emberrel, hogy maga az Isten emberé lesz Jézusban, és ezt az újrakezdésnek a lehetőségét megadja a rádió hallgatónak is. És ez már nem egy elmélet, hanem arról beszél Pál apostol, hogy ami régi volt, az elmúlt, és ímé minden újja lesz. Ez az Isten üzenete, ez az evangéliumnak a jó híre. A rádió hallgatónak is, fiatalnak, idősnek is, férfinek, nőnek, és mindenkinek.
1: Nem mindegy, hogy mire költjük az életünket, ez nem csak a fiataloknak egy jó üzenet, hanem mindannyiunknak. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Hát, hogyha valakinek meg akarod nézni az értékrendjét, akkor nézd meg, mire költi a pénzét, az idejét és az egészségét.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Szép felállni.
1: Paks FM, ami összeköt minket, ahogyan említettem nektek, a Frigyesek a névnaposaink. Ez egy 19. századi magyar névalkotás a Fritz szóból, a Friedrich név magyarítására. Azt jelenti, hogy béke, hatalom. Isten éltesse a névnaposokat. 1962 évvel ezelőtt Rómában tűzvész pusztított, amelyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztény üldözés. 292 éve született Csapó József orvos botanikus, az egyik első magyar nyelvű gyermekgyógyászati szakkönyv írója. 215 éve született William Makepeace Thackeray, angol viktoriánus regényíró, a világirodalom egyik legjelentősebb írója, a maga korában roppant népszerű művei a kapitalizmus életformájának erkölcseinek kegyetlen szatírái voltak. Legjelentősebb művének, a Hiúság vásárának hősnője Rebecca Sharp az egyik legvonzóbb szélhámos valamennyi irodalmi hős közül. A sznob kifejezés mai értelme tőle származik, olyan emberre utal, aki felnéz a gazdagokra vagy előkelőkre, és lenézi azokat, akiket nála alacsonyabb rangúnak érez. 209 éve hunyt el Jane Austen, angol regényírónő, neki köszönhetjük az Értelem és érzelem, illetve a Büszkeség és balítélet című világhírű műveket, amelyeket ugye meg is filmesítettek többször is. 108 éve jött a világra a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. 71 éves ma Bezerédi Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, és 85 éves lenne Frank Farian, német énekes, producer, a Boniem együttes alapítója. Egy Boniem dalt hallgatunk meg az ő emlékére.

0: kávé.
1: Paks FM, ami összeköt minket, 10 órakor hírek, aztán folytatódik az Életmód magazin, benne pedig az asszertív kommunikációról hallhattuk. Ugye az lenne a legjobb, hogyha mindenki így kommunikálna asszertíven, mert ugye ez a középutat jelenti, hogyha nektek nem sikerül, akkor jó tanácsokat is hallhattok azzal kapcsolatban, hogy ezt a bizonyos kommunikációs formát hogyan lehet elsajátítani, mire kell odafigyelni. A részletekért tartsatok velünk, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.
2: Életmód magazin.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MT-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincsen utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású, aki ellássa a gyermekeket. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24 24.hu információi szerint 2025. márciusa és 2026. áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre. Mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: az asszertív kommunikáció következő beszélgetésünk témája, vendégünk pedig Tóth Rita mediátor, life és business coach. Az asszertív viselkedési formáról én már hallottam egy keveset, de nehezen tudnám megfogalmazni azt, hogy egészen pontosan mit is akar. Egy olyan érzésem van, és abban biztos vagyok, hogy jól emlékszem, hogy mintha azt mondták volna a szakemberek, és azt mondanák, hogy ez az ideális. Így van? Ez lenne az ideális.
1: Igen, ez lenne az ideális, de ezt nem nagyon használjuk. Mióta a világ, kommunikálunk. Tulajdonképpen a kommunikáció, és ebből ugye a szóbeli, a verbális, de bármi egyéb, az írás, a képalkotás, a tánccal, mindennel tudunk kommunikálni. Úgymond ettől vagyunk emberek, ezt semmilyen másik faj nem tudja a Földön. Hogy ezt jól csináljuk, ahhoz bizony sok idő kell, ezt a sok jó és értékes dolgot, ami bennünk van, ezt átadjuk, vagy a másiktól tudjuk fogadni.
0: Tehát az, hogy asszertív, kicsit közelebb kerüljünk magához a szóhoz is. Tehát mit takar az asszertív kommunikáció?
1: Ez egy olyan kommunikációfajta, amivel a magabiztosságomat tudom kifejezni önérvényesítő módon, az érzelmeimet is kifejezem hozzá, de mint ezt kontrolláltan, illetve ezáltal a saját érdekeimet is tudom képviselni, és nem utolsó sorba ugyanezt a másik a szemben is feltételezem. Tehát feltételezem, hogy ő is képviselni fogja a saját érdekeit, éppen ezért összhangban, a környezettel, a többi emberrel összhangban fejezem ki magamat. Kompromisszumképes vagyok, ez például egy nagyon fontos dolog, hogy nem a másikat le akarom nyomni, hanem tudom, ha én így kommunikálok, majd nekem is engednem kell, de valahova eljutunk, és mindeközben a saját önérvényesítésemet, az önbizalmamat, az önbecsülésemet meg tudom őrizni, és a másikét is meghagyom.
0: Tehát mondjuk, ha van egy szituáció, egy helyzet, akkor utána én nem érzem azt, hogy nem úgy viselkedtem, ahogyan szerettem volna, csak nem mertem úgy viselkedni, hanem elégedett vagyok, hogy tudtam képviselni magamat, de a másikat sem nyomtam el, ahogyan említettem. Tehát nem húzottam vissza a csigaházamba, de nem is kerekedtem felül a másik emberen, és nem bántottam, sértettem meg őt.
1: Igen, ahogy így mondtad, hogy nem is nyomtam le, ugye ezt szoktuk agresszív kommunikációs módszernek hívni, vagy a csigaházba visszabújást, pedig a passzívnak. A kettő között helyezkedik valahol el.
0: Ez arany
1: az
0: középút.
1: Az arany középút, igen, azt tartsuk meg az arany középutat. Ugye az azt feltételezi, hogy én is rendben vagyok, és te is rendben vagy. Se lenyomni nem akarok, se megalázkodni nem szeretnék egy bizonyos helyzetben. Rugalmas vagyok, nyitott vagyok, odafigyelek, kifejezem az érzelmeimet, és figyelek a te érzelmeidre is. Mert ugye egy agresszív kommunikátor, az rád kiabál, megemeli a hangját, gyorsabban beszél, és ezt mondja neked, akár szóhoz sem tudsz jutni, és a végén egy ilyen helyzetben ugye mindig úgy megy el az ember, hogy jaj, hát azt se tudtam elmondani, hogy mit akarok. Ugye egy passzív, pedig ilyen bólogató János. Úgy tudom elképzelni, hogy egy főnök, meg mondjuk egy beosztott szerep, a főnök kioszt, én meg csak bólogatok, nem merek közbeszólni, nem érvényesítem a saját érdekeimet, a saját jogaimat sem, csak utána elmegyek, leülök, és azt gondolom, hogy már megint engedtem, megint a másik győzött.
0: Ha közben viszont mondjuk agresszívan viselkedek, aki agresszív kommunikációt alkalmaz, az utána lehet, hogy észre sem veszi, hogy ő most így viselkedett. Nem, még a passzív azért érzi azt, hogy hát ő azért nem volt a helyzet magaslatán.
1: Igen. Hát az agresszívet, az bizonyos helyzetekbe szoktuk érezni, amikor mondjuk már úgy kezdünk bele egy beszélgetésbe, mint egy családi vitába, gyerekekkel vagy a párunkkal, hogy már eleve tudjuk, hogy egy magas hőfokon indulatok vannak, hát ott azért észrevesszük, de jól mondod, hogy vannak olyan típusú emberek, akik szinte mindenkivel minden helyzetben így beszélnek, és észre se veszik, nincsenek is tudatában. Bizony van olyan helyzet, ahol egy kicsit agresszívebbeknek kell lenni, van, ahol mondjuk egy főnök beosztott viszonyban egy kicsit passzívabbnak, de nem teljesen, tehát őrizzük meg a kettő közötti jó utat, ahogy mondtad.
0: És ez az asszertív kommunikáció.
1: És ez az asszertív kommunikáció.
2: Nagyon jól hangzik, hogy milyen az asszertíven viselkedő ember, de hogy hogyan tudjuk megvalósítani, erről is kérdezzük nem sokára Tóth Rita Life és Business Coach-t, életmód tanácsadót.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Paks FM hullámhosszán ebben az órában is, bár más témában. Tóth Rita mediátorral, life és business coach-sal, életmód tanácsadóval. A kommunikáció a témánk, azon belül is az asszertív kommunikáció.
1: Nagyon jól hangzik, amiket elmondtál, hogy milyen ember az, aki asszertíven viselkedik, viszont hogyan tudjuk mi azt elérni, hogy mi így tudjunk viselkedni. Talán az agresszív embernek, ha felismeri, hogy ő általában bizonyos helyzetekben agresszíven reagál, annak talán könnyebb lehet visszahúzni magát, de aki passzív és önbizalomhiányos, annak lehet, hogy sokkal nehezebb elérni azt, hogy jobban tudja képviselni a saját érdekeit.
2: Igen, igen, ebbe teljesen igazat adok, mert ugye az asszertív kommunikációnak egy feltétele, hogy önérvényesítő legyek, és legyen önbizalma. Egy agresszív embernek azért sok esetben van önbizalma, igen, tudjuk, hogy van, aki túlkompenzál, de van önbizalma, tehát ő, ha ezt tudatosítja, és odafigyel, akkor tud ebből visszavenni, de a passzív, az pont az szokott lenni, akinek nincs meg az önbecsülése. Úgy érzi, hogy kevesebb, nem olyan jó, mint a másik, neki majdnem azt mondom, hogy egy önbizalom tréningre is el kell mennie az asszertív kommunikáció tréning mellett.
1: Hogyan tehetünk a hétköznapokban? Ezért mondjuk egy-egy példával is élhetünk, hogy akár mondjuk ha boltban én felvágottat kérek, és mondjuk az eladó az nem túlságosan kedves, vagy nem azt adja, amit én szeretnék, akkor hogyan viselkedjek?
2: A fő lényege az asszertív kommunikációnak, hogy én üzeneteket közvetít. Tehát nem azt mondom, hogy te rosszat adtál, ráadásul ugye nem is a tettet, hanem ilyenkor általában az embert minősítjük, hogy már megint ilyen ez a boltos, már megint nem azt adta nekem, mert ő nem ért a szakmájához, vagy megint biztos rossz napja van. Tehát magát a tettet azt tudjuk minősíteni, ahhoz tudunk hozzászólni. Ebben a helyzetben például megmondom neki, hogy uram, vagy nem tudom, hogy szólítom, Marika néni, hogyha jobban ismerem, hogy én ezt és ezt kértem ennyibe. Úgy látom, hogy ez nem az. Erre ő, hát azt fogja mondani, hogy ez nem az. Akkor legyen kedves, cserélje ki nekem arra, amit én kértem. Én üzenetet közvetítettem, a helyzetet megállapítottam, és próbálok rajta valamilyen tettel, valamilyen tovább lépési lehetőséggel javítani. Tehát meg kell fogalmazni, hogy mit szeretnék, és azt ki is kell tudni mondani. Egyébként még a boltban is, tehát még ebben az úgymond teljesen egyszerű helyzetben is hány ember viszi haza, amit nem is azt kért. Vagy a hentestől, amikor kérünk valamit, és azt mondom neki, kérek egy kiló karajt, és akkor földobja a mérlegre az 1,80 kg, és azt mondja, hogy maradhat? Nem, 1 kilót kértem. És nagyon sok ember nem meri mondani.
1: Igen, inkább hazaviszi az 1,80 kg.
2: Dúl full, megerősíti magába, hogy velem már megint kitolt a világ, már megint problémám van, és akkor ilyen felhúzott állapotba hazamegyek, és akkor otthon is valakibe gyorsan belekötök.
1: És marad bennem egy érzés, egy feszültség, hogy én most miért nem tudtam képviselni magam és kiállni saját magamért. Hogyan gyakoroljunk?
2: Nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni. Az a baj, hogy nagyon kevés a jó példa is erre. Tehát ezt nem tanuljuk iskolában, képzések, tréningek vannak, de hát arra már külön el kell menni. Azok is általában több naposak. Egy-két nap alatt nem lehet megtanulni, mert hogy először ugye észre kell vennem, meg kell állapítani az én kommunikációs stílusomat. Utána elkezdjük lépésenként azt, hogy hogyan tudunk ezzel javítani. Még majd mondok egy-két ismérvet a kommunikációról, ebből például lesz olyan, ami az egyik embernek könnyen tanulható és alkalmazható, és van, ami viszont egyáltalán nem, abba ő szépen megakad. De jó hír, hogy megtanulható, de nagyon-nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és én itt is javaslom, hogy a környezetünkkel beszéljük meg, amikor ezt elkezdjük, kérjünk visszajelzést. De egyébként például az asszertív kommunikáció egyik fő ismérve, hogy kérek, merek visszajelzést kérni. És utána nem megsértődök, amikor mondanak valamit, hanem abból kiszűröm a lényeget, azt magamra alkalmazom, a többit meg esetleg elengedem, hogyha van benne olyan. Ezek rögzült szokások, ahogyan kommunikálunk. És a társadalomba, családba ezeket tanultuk meg. Tehát szinte nincs is előttünk jó példa. Tényleg csak nagyon nagyfokú tudatossággal lehet ezt elkezdeni és odafigyelni. Így van, így van.
0: Volt egy olyan félmondatod, hogy majd az asszertív kommunikáció ismérvein részletesebben és szépen sorban is végigmegyünk, úgyhogy ezt tesszük majd meg egy kis zene után. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tóth Ritával. Témánk az asszertív viselkedési forma.
3: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Életmód magazin.
1: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita Life és Business Coach-sal, mediátorral. Témánk továbbra is az asszertív kommunikáció, amelyet sajnos manapság nagyon keveset alkalmazunk. Inkább vagy passzívak vagyunk, nem tudjuk, nem merjük képviselni magunkat, vagy agresszívak vagyunk, tehát túlságosan is képviseljük magunkat. A másik embert nem hallgatjuk meg, nem értjük meg, magyarul elnyomjuk a beszélgetés során. A legjobb az lenne, ha a kettő között találnánk meg az arany középutat, mert hogy elnagyolva lényegében ez az asszertív kommunikáció, amelynek az ismérvein, ahogyan azt megígértük, most szépen végig is megyünk.
2: Tehát ugye az én üzenetek közlése, tehát hogy beszéljek egyes szám első szemébe. Én szeretném. Én ezt kérek. Én így látom. Tehát mindig önmagamból induljak ki. Ugye ebből következik, hogy amikor a másiknak mondok valamit, akkor nem rágalmazom, vádaskodok, hanem megállapítom, hogy én hogy láttam, hogy éreztem, nekem mit okozott az, amit ő tett, vagy mondott.
3: És ezzel megadom neki a lehetőséget, hogy ő benne tudatosodjon az, hogy ez az én álláspontom, és én nem feltétlenül akarom, hogy nekem igazam legyen, hanem hogy esetleg gondolja át, hogy amit én gondolok, az lehet, hogy úgy van, és azt kell figyelembe venni.
2: Igen, mert ugye minden kommunikációban nagyon jól el tudunk egymás mellett beszélni. Tehát lehet, hogy amit ő mondott, ő nem azt mondta, amit igazán belülről szeretett volna, én meg nem azt vettem, amit ő mondott, még én is hozzátettem a saját belső magyarázatomat, ugye a fejünkbe egy mindig lejátszuk előre a helyzeteket, meg feltételezgetünk. Hát nem. Tehát a konkrét kommunikációra ott kell lenni, és ott kell figyelni, és igen, hogyha én nem biztos, hogy jól értettem, akkor kérdezzük rá, hogy ez tényleg így?

0: Gondoltad? Mert én így éreztem. Én ezt hallottam. Az előbb mondtuk az általánosítást, hogy ez is egy nagyon-nagyon rossz szokásunk. Nem azt mondjuk, hogy most ezt tapasztaltam, vagy tegnap így láttam, hanem azt, hogy hú, minden ember ilyen meg olyan. Minden pasi ilyen meg olyan. Nem ismerünk minden embert, ők nem olyanok. Tehát ez egy ilyen általánosítás, és ezáltal át tudunk menni mindjárt egy ilyen negatív kommunikációba, hogy nekiállunk szidni a mindenkit, holott én veled beszélek, én a te véleményedre vagyok kíváncsi, vagy veled szeretnék megbeszélni valamit, vagy leegyeztetni valamit. Éppen ezért kell például nagyon konkrétnak lenni. Ha azt mondom, hogy egy kicsit több időre van szükségem, mondjuk ahhoz, hogy elvégezzem azt a feladatot, akkor kinek mennyi a kicsit több idő? 5 perc? 2 óra? 2 nap? Mindegyikünk más fog kicsit többnek gondolni, ezt le kell konkrétizálni, hogy igen, több időre van szükségem. Most erre mondhatnám, hogy ez olyan, mint amikor a fiamat megkérem, hogy vigye ki a szemetet, és mondja, hogy rögtön, mondom, jó, rendben, hát neki a rögtön az olyan másfél órát jelent, nekem másfél percet, mi lesz a vége? Dühöngve fogom, és kiviszem a szemetet. Ugye, tehát ezek, amikor az a kicsi, meg a rögtön, ez mindenkinek mást jelent. És ugye, amit már az előbb említettünk, a gondolatolvasás helyett kérdezni kell, hogy most te tényleg azt mondtad, tényleg ez a véleményed, tényleg így gondoltad, vagy csak én értettem így, és nem szeretnélek félreérteni. Illetve hát ugye nagyon főismérve az asszertív kommunikációnak, hogy nem manipuláljuk a másikat, se érzelmekkel, se más módon nem zsaroljuk, mert az nem én üzenet, az nem önérvényesítés. Illetve az önérvényesítésnek egy olyan formája, amikor lenyomom a másikat, hogy ha szeretsz, akkor megteszed nekem. Ne azért tegye meg. Azért tegye meg, mert ő is meg akarja ezt tenni. És kérjünk mindenről megerősítést, amiről megállapodtunk. Például az előbbi a fiam esetében megkérdezhettem volna, hogy mennyi a neked az a rögtön, és akkor ő lehet, hogy elmondja, hogy még befejezem ezt a feladatot, és akkor mondjuk az 10 perc, és akkor tudom, hogy neki a rögtön az 10 perc. Így meg dulva fulva én kivittem. Tehát mindig pontosítsuk le, kérdezzünk vissza, hogy jól értettünk-e, és akkor tulajdonképpen az egy megállapodás. Az nem megállapodás, ha én feldobok egy kérést, egy kérdést, ő valamit visszamond, attól még megállapodás nem született, még mindegyünkünk elmondta maga gondolatait vagy érzelmeit. Ne személyeskedjünk a kommunikációba, ha kritikát fogalmazunk meg, akkor a tettre, a cselekvésre. Tehát ne az embert minősítsük, hogy te hülye vagy, te nem értesz hozzá, hanem ez a feladat, vagy ez a valami nem úgy sikerült. Tudok-e segíteni abba, hogy ezt kijavítsuk? Vagy mit érzel, hogy miben kell fejlődnöd, javulnod, hogy ez jobban menjen? Tehát ilyen konkrétumokat.
1: Hogy mire figyeljünk oda, amikor megpróbáljuk kívülről nézni magunkat, erről is beszél nekünk Tóth Rita, Life és Business Coach, mediátor, életmód tanácsadó az asszertív kommunikáció kapcsán.

0: Folytatódik a Paks FM életmód magazinja, vendégünk továbbra is Tóth Rita, life és business coach, életmód tanácsadó, mediátor, akivel az asszertív kommunikáció a témánk.
1: Ami számomra egyértelmű, hogy nagyon fontos az, hogy egy kicsit kívülről is nézzük saját magunkat, és mielőtt megszólalnánk, gondoljuk át azt, amit mi mondani szeretnénk, és hogy azt hogyan fogjuk mondani.
2: Nagyon ideális állapot. Ezt pont akkor szoktuk csinálni, amikor egy előre megfogalmazzuk, amikor egy olyan helyzet van, amikor egy hivatalba, egy főnökhöz, vagy mondjuk a párunkkal akarunk egy nagy beszélgetést tartani. Igen? Figyeljünk oda, csak ez tényleg ne abba menjen át, hogy a fejünkbe lejátsszuk előre a helyzetet. Válasszuk meg a helyet, meg az időt. Tehát bármikor, bármilyen lelki állapotban, bármilyen helyen ne rohanjuk le a nagy kéréseinkkel a másikat. Megfelelő időpontot és a megfelelő helyet válasszuk meg, és amikor így fölkészülünk egy beszélgetésre, akkor ugye azt szoktuk csinálni, hogy fogjuk, és úgy elmondjuk. Még asszertíven is, én üzenetekkel odafigyelve, nem minősítve, de utána álljunk meg, és hallgassuk meg, hogy mit mond a másik. Figyeljünk oda, ne saját fejünkbe beszélgessünk, hanem ő mit mond. És a mondás, ugye az a verbális kommunikáció, az a kommunikációnknak a 7%-a, hanem a testbeszéd, mimika, hangszín, ez mind hozzájárul, tehát figyeljünk erre, nézzünk rá a másikra. Asszertíven kommunikáló embernek a testbeszéde is nagyon fontos. Vegyen fel a szemkontaktust vele. Nézzek rá, akár mosolyogva. Figyeljek rá, nyitott testtartással. Ne keresztezzem a kezemet. Igen. Álljak előtte szépen. Vegyek szép nagy levegőket. Mert például elfogy a levegő, akkor előbb-utóbb veszek egy nagyot, és akkor abból vagy egy hangosabb kifejezés lesz, vagy elfúlva egy halk. És ezeket tudatalatt vesszük a másikról. És ami a legnehezebb, az asszertív kommunikáció, vagy oké, én eldöntöttem, én így fogok kommunikálni, így beszélek is veled, de te nem így válaszolsz. Akkor átveszem-e a testírusodat, vagy meg tudok maradni ebbe az enyémbe, tudok úgy tovább beszélgetni, hogy te is lecsillapodj, vagy téged is fel tudjalak ide emelni. Azt nem mondom, hogy az első alkalommal sikerülni fog, de biztos, hogy minden egyes alkalommal egy kicsit-kicsit jobb lesz.
1: Tehát nagyon hosszú folyamat az asszertív kommunikáció elsajátítása, folyamatos tanulás, gyakorlás szükséges hozzá, de az egészen biztos, hogy megéri. Tóth Ritának köszönjük.
3: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis művészeti iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
4: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni. Tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
3: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
4: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, egy dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészeké váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivételesek nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
3: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
5: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök, ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az NB2-es Szentlőrinccel, adta hírű weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az NB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szentlőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Sziasztok, Paks FM hallgatók, folytatódik Életmód magazinunk, amelynek ebben az órájában a lelki egészség lesz a témánk. Lelki egészségünket különböző stressz helyzetek, krízis helyzetek is befolyásolják. Arról beszélgetünk ebben az órában, hogy mit tehetünk azért, hogy könnyebben vegyük ezeket az akadályokat, és hogy stabil legyen a lelki állapotunk. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával.

0: A lelki egészség lesz a témája a következő beszélgetéseknek, hogy pontosan mit is jelent a lelki egészség, mit tehetünk a megfelelő lelki egészségünkért. Erről Tompa Gyöngyvér pszichológussal hallhattok egy beszélgetést Életmód magazinunkban. Először tehát tisztázzuk azt, hogy mi is a lelki egészség.
1: Több oldalról is megközelíthetjük ezt a fogalmat. Egyfelől megközelíthetjük úgy, hogy a lelki egészség egy állapot. Egy olyan állapot, ami testi, pszichés és környezeti tényezőkből tevődik össze. Megközelíthetjük úgy, hogy erőforrás. Erőforrás arra vonatkozóan, hogy meg tudjunk küzdeni a nehéz helyzetekkel. Megközelíthetjük úgy, hogy cselekvőképesség, hogy stratégiáink vannak a különböző szituációk túlélésére, és nem utolsó sorban úgy is gondolhatunk rá, mint beállítódás, hiszen a lelki egészségünk nem csak arra kell, hogy koncentrálódjon, hogy a próbatételeket, a nehezebb helyzeteket kibírjuk, hanem arra is, hogy az élet apró örömeit észrevegyük, hogy töltekezni tudjunk annak érdekében, hogy a nehezebb helyzetekben megoldásaink legyenek.
0: Milyen tényezők befolyásolhatják a lelki egészségünket? Gondolom vannak külső és belső tényezők is, talán van is, amit örököltünk a lelki egészséggel kapcsolatban.
1: Egy Erik Erikson nevű pszichológus írta azt le, hogy az életünkben úgynevezett normatív krízisek vannak belekódolva, elkerülhetetlen krízisek. Például csecsemőkorunk diszkomfort érzete, az éhség, a hasfájás, amikor hogyan tudunk jelezni, sírunk. Hogyha sírunk, azzal jelezzük a diszkomfort érzetünket, az, hogy anyánk a sírásra jön, vagy nem jön, ez tulajdonképpen egy stressz helyzetnek a megoldása. Mit tanulok meg? Válaszolnak-e a hangomra? Észreveszik-e azt, hogy én szóltam? A bölcsödébe menés egy krízishelyzet. Krízishelyzet a gyereknek, de természetesen családnak is megpróbáltatás. És végig nem sorolom most az élet állomásait. Sokkal inkább azt mondom, igen, ezek a normatív krízisek, és vannak az úgynevezett szituatív krízisek. Ugye autóval járó emberek, tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha ránk nyitják az ajtót egy parkolóban, és elmennek, mondjuk nincs gazdája a károkozásnak, vagy a szomszédnak a csőtörése, ami a mi lakásunkat is érinti. Elkerülhetetlen az, hogy stresszel találkozzunk az életbe. De volt erre egy kutatás, hogy egy ilyen százas listát állítottak különböző krízis helyzetekről, és az első 10 helyen, a legelső helyen a szerettünknek, leginkább a párunknak az elvesztése áll, de ezt követően az első 10-ben benne van az esküvő megszervezése, ami úgy gondolnánk, hogy egy boldogságos állapot kizárólag, holott hatalmas stresszel jár. Az első 10-ben benne van egy egzotikus utazásnak a megszervezése. Az első 10-ben benne van a lottó 5-ösnek a megnyerése is. Tehát nem csak a negatív stresszek, hanem a pozitív stresszek is ki tudnak billenteni bennünket a lelki egyensúlyunkból. Fontos az, hogy az életünket ne úgy rendezzük be, hogy elkerüljük a stresszes helyzeteket, hiszen ez úgysem fog sikerülni. Fontos az, hogy úgy koordináljuk az életünket, hogy kézben tudjuk tartani.
0: Hogy ez hogyan lehetséges, erről is beszélgetünk a későbbiekben Tompa Gyöngyvér pszichológussal. Témánk a lelki egészség.

0: A stressz helyzetek, krízis helyzetek, negatív gondolatok nagyban befolyásolják lelki egészségünket, hogy ezeket hogyan lehet kezelni, milyen testi tüneteket válthatnak ki. Erről is beszélgetünk a folytatásban Tompa Gyöngyvér pszichológussal. A lelki egészség a témánk.
1: Nyilván függ a krízisnek a megélése attól, hogy milyen mértékben vagyunk ebben érintettek. Nem mindegy, hogy a szomszéd utcában vagy a szomszéd országban ropognak a fegyverek, de nem is kell ennyire nagy horderejű krízisekre gondolni. Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy a környezetünkben lévőt mondjuk egy gondolat rendkívüli módon foglalkoztatja, a köré csoportosulnak a tevékenységei, azt keresi az interneten, folyamatosan erről kíván beszélni. Nem is gondoljuk azt, hogy egy ilyen helyzetben mennyire banális, de mennyire fontos dolog az, hogyha meg tudjuk hallgatni a krízisben levőt. Pusztán az, hogy meghallgatjuk, azért fontos ez, mert azáltal, hogy ő kimondja, mintegy ki teszi, ahányszor elmondja, távolabb és távolabb kerül a kihelyezett problémától, de ahogy távolabb és távolabb kerül, különböző perspektívából lát rá a saját problémájára. Tehát már az segítség, hogyha meghallgatjuk. Az nyereség, hogyha meg tudunk állni a meghallgatás szintjén, hiszen tanácsokat adni nem biztos, hogy segítség egy-egy ilyen helyzetben, hiszen a tanácsok mindig a saját életünkben működő helyzetekre vonatkoznak inkább. Tehát próbáljunk meg tanácsadástól mentesülni. Még van egy környezeti negatív reakció. Hányszor halljuk azt, hogy engedd el, ne gondolj rá. A ne gondolj rá, a gondolatokat, a bennünket foglalkoztató gondolatokat nem lehet kizárni a tudatból. Maximum olyat tudunk tenni, és ezt fontos, hogy megtegyük, hogy keressünk olyan egyéb stratégiákat, keressünk olyan egyéb elfoglaltságokat, amelyekkel
0: kézben tudjuk ezt tartani, vagy eltereljük a figyelmünket, és ha leírjuk, mert mondjuk éppen nincs a közelünkben senki, akinek el tudnánk mondani, az is segít.
1: Így van. Tehát gyakorlatilag a gondolatot egy másik formába ülteted, megjeleníted, mint kép, és képként másképp nézel rá, mint ahogy a fejedben van, mint ahogy gondolatként működik.
0: Ugye a túlzott stressz, a túl sok krízishelyzet testi tüneteket is okozhat. Melyek lehetnek ezek?
1: Elsősorban, ahogy a nyelvünk mondja, felforr az agyam. Attól fáj a fejem, azon rágódom, majd kiukad a gyomrom. Tehát a magyar nyelv meg is jeleníti ezeket a stressz okozta tüneteket. Ezek a leggyakoribb tünetek, de természetesen vannak differenciáltabb, úgymond alattomosabb tünetek, amelyekre nincsen magyarázat. Bőrkiütés, viszketés. Testi tünet például az, hogy az ember elkezd rángani a feszültségtől, körmöt rág. Ezek azok az informatív kisebb korban gyerekeknél a fejlettségi szintből való visszalépés, szobatiszta gyerek bepisil, dadogás jelenik meg, tik. Ezek mind-mind olyan tünetek, amelyek felhívó jellegűek, és érdemes arra gondolni, hogy a lelki egészséget veszélyeztető állapot áll a hátterében.
0: Hogy mit tehetünk a lelki egészségünkért, hogy egyenenként könnyebben viseljük a különböző krízishelyzeteket, vagy akár a hétköznapi stresszt, erről is beszélünk még Tompa Gyöngyvér pszichológussal Életmód magazinunkban.

0: Vendégünk továbbra is Tompa Gyöngyvér pszichológus, témánk a lelki egészség, hogy milyen stressz helyzetek hogyan befolyásolhatják a lelki egészségünket, erről már beszéltünk Gyöngyvérrel, illetve a támogató környezet fontosságáról is. A folytatásban arról is szó lesz, hogy mi magunk mit tehetünk a lelki egészségünkért, hogy könnyebben vegyük a stressz helyzeteket, krízis helyzeteket. Én azt gondolom, hogy az őszi-téli hónapokban, amikor kevesebb napfényhez jutunk, és hamarabb sötétedik, illetve később világosodik, különösen oda kell figyelni a lelki állapotunkra, hogy megtámogassuk egy kicsit a lelki egészségünket.
1: Igen, ezt nagyon jól mondod, hogy a sötétedés eleve a kevesebb fénnyel való találkozás a hormonháztartásunkat kicsit megborítja. És az is tudományosan igazolt tény, hogy szerotonin csökkenése az evésre hajlamosító tényező. Ezért a napi rendünkre mindenképpen oda kell figyelni. A napi rendünkre akkor, hogyha már olyan korban vagyunk, hogy nem dolgozunk. Nincsen határideje annak, hogy mikor kell felkelni, mikor kell ebédelni, hazaérni, tehát ránk van bízva. Ekkor is fontos, hogy olyan feladatokkal terheljük meg magunkat, amely feladatok a napot segítenek strukturálni. Nem csak a már nem dolgozóknak, hanem a még nem dolgozóknak is fontos odafigyelni a napi rendjükre. Nekik is alapvetően fontos feladatokat vállalni, hiszen ezek a feladatok segítenek a társadalmi körforgásba bekerülni, munkát találni. Fontos a napirend azoknak, akik dolgoznak, hogy a munkaidő lejártával próbálják megszüntetni a munkájukra való gondolást, és egyéb elfoglaltságaikkal tevékenykedjenek, hiszen így észre sem veszik, hogy előfordulhat az, hogy 0-24-ben a munkájukkal foglalkoznak. A napirend és az evés. Jól enni, jól lenni. Napok rövidülésével stresszes helyzetben hajlamosak vagyunk egyfolytában enni, vagy hajlamosak vagyunk nem odafigyelni arra, hogy éhesek vagyunk és enni kell. Tehát a táplálkozás, a mit evés nagyon fontos, hogy megfelelő omega-3 zsír, hal, margarin, olajos magvak, antioxidánsok, zöldség, gyümölcs. Napirend a közösségi oldalakon való böngészésnek a napirendjét is jelenti. Egyfelől azért, mert hogyha a közösségi oldalaknak a böngészését arra használjuk, hogy másnak az illuzórikus életével hasonlítgatjuk a mi életünket, akkor ez egy feszültséget vált ki az emberből. Sokkal jobb, hogyha találkozunk, ha beszélgetünk, ha elmondjuk a gondjainkat egymásnak, mert a közös baj fél öröm. És nem utolsó sorban a személyes találkozások alkalmat adnak arra, hogy az érintés megvalósuljon. A személyes találkozások alkalmat adnak arra, hogy megtapasztaljuk azt közösségnek is, barátainknak is, nem gondtalan, nem stresszmentes az élete. A mozgásról ne feledkezzünk meg. A mozgás, amit szinte így utolsó sorba szoktunk hagyni, ha az egyéb dolgomat elintézem. Nem kell ezt különösebben megszervezni. Mindenkinek olyan mozgásformát kell választani, ami könnyen beépíthető a mindennapi életébe. Ha nem szeret konditerembe járni, akkor válassz ki azt a mozgásformát, amit szeret. Az alapvető séta is megfelelő mozgásforma arra, hogy stresszt vezessünk le, megfelelő mozgásforma arra, hogy szerotonin, hogy dopamin szabaduljon fel a szervezetünkbe, és megfelelő mozgásforma arra, hogy a kiegyensúlyozott alvásunkat meg tudjuk alapozni. Hívjuk el egymást sétálni, ez is kiváló, biciklizni.
0: Hogy mit tehetünk a lelki egészségünkért, stabilitásunkért, erre kerestük a választ az előzőekben Tompa Gyöngyvér pszichológussal, a Paks FM életmód magazinjában.

Véget ér az Életmód magazinunk, az utolsó óránkban a lelki egészség volt a témánk, maradjatok a folytatásban is, hiszen a hírek után jövök vissza, indítom a Best of órát, a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk 60 percen keresztül. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával!

0: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű Tar Kft. A Digitális Megújulás Operatív Program Plus támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi szekszárdi, tolnai és zalaegerszegi járásban együttesen 26 ezer felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
1: 4,5 perccel déli 12 óra után köszönjük a híreket Tokai Róbert hírszerkesztőnknek. Ez már a Best of óránk, a folytatásban is a legjobb zenék forognak a Paks FM-en, de ezúttal a 80-as évekből. Vixen, Saint the Looper, Komár László, Abba, ezeket az előadókat is hallhatjátok a folytatásban. Én Pusztai Krisztina vagyok.
2: Paks FM Best of 80-as évek. A

Egy 1982-es dalt hallgatunk meg a folytatásban, ekkor jelent meg a Culture Club dala, a Do You Really Want to Hurt Me című felvétel, amely nem csak a zenekar, hanem a 80-as évek egyik meghatározó slágere lett. A reggae, a pop és a soul különleges keveréke azonnal kitűnt a rádió kínálatából, és 3 hétig vezette a brit slágerlistát, miközben több mint 20 országban lett listavezető. Az Egyesült Államokban a Billboard listán 2. helyig jutott, és ezzel világszerte ismerté tette a Culture Clubot. A dalt Boy George írta zenésztársaival, és általánosságban a fájdalmas, nehéz emberi kapcsolatokkal járó érzéseket fogalmazza meg. A Culture Clubot halljuk!

Paks FM, ami összeköt minket, egy 1984-es dallal folytatjuk a sort a Best of órában, ahol a 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk. Mike Oldfield egyik legismertebb szerzeménye következik, a To France, amelyben a skót énekesnő Maggie Reilly hangja hallható. A dala a Discovery című albumon kapott helyet, és Európa szerte nagy siker lett. Németországban és Svájcban a top 10-be került, de Magyarországon is az egyik legtöbbet játszott külföldi slágerré vált a 80-as évek közepén. A dal szövegét a 15. századi francia hősnő Jeanne d'Arc története ihlette, a refrénben visszatérő kérdés a bizonytalanságot és az otthonkeresést jelképezi, ezért sokkal jóval mélyebb jelentést tulajdonítanak neki, mint egy egyszerű szerelmes dalnak. Mike Oldfield ekkor már ugye világhírű zenész volt, első albuma 1973-ban robbant be, de az említett 84-es dalt is sokszor halljuk még ma is a rádiókban, például a következő percekben itt a Paks FM-en.

0: Kedves Paks FM hallgatók, véget ér már a Best of óra, és az én mandátumom is lejár. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, az Életmód magazinban egészségünkkel kapcsolatos témákat hoztam nektek, de volt programajánlónk, kalendárium rovatunk is, és Életképek Tinédzser országból című rovatunk is jelentkezett. Az utolsó órában pedig ugye a 80-as évek legjobb zenéi forogtak. Maradjatok a folytatásban is a Paks FM-mel, hírek Tokai Robitól, aztán szabad péntek Best of, de lesz Top 50 is. Szép hétvégét!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 18-a szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Véget ért a nyári harmonika mesterkurzus Pakson, döntött Orbán János Dénes díszpolgári kitüntetéséről Tamási önkormányzata. NB1-ben indul a következő szezonban Szekszárd női futballcsapata, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
3: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni. Tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nizsnyik.
2: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárta péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
3: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de Dunai városi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is Dunai városi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősítette őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivételesek nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
2: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
4: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök. Ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni.
1: Paks FM hírek.
2: Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzet elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban. Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az NB2-es Szent Lőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az NB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szent Lőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdődik.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Kezdjük a szabad péntekünket méghozzá Strasser Tamással. Itt van velem a stúdióban. Szia Tamás!
2: Szia Gabi, kedves hallgatók!
1: No, hát sajnos vendégünk nem lett, pedig ígértem nektek, de ennek az az oka, hogy mindenki nyaral, úgyhogy ennek okán többeket is felhívtunk, de sajnos senkinek nem volt alkalmas az időpont. És hát ebből kifolyólag most megint ketten beszélgetünk, hiszen Józsi is éppen a nyaralását vagy a szabadságát tölti.
2: És hamarosan te is, nem? Akkor vagy szünetre megyünk, vagy mi lesz?
1: Hát igen, akkor egy picit szünetre megyünk majd, de ez még most messze.
2: Mi nem jövő héten lesz?
1: Jövő héten... Nem.
2: Jó,
1: nem,
2: oké.
1: Nem jövő héten lesz, nem tudom már, hol tartunk. Na, szóval...
2: Akkor honnan tudod, hogy nem a jövő héten lesz?
1: De most ránéztem, okay. 17-e van, úgyhogy még bőven nem jövő héten lesz. Na, szóval, hát beszélgessünk akkor első körben az egyik legfontosabb közéleti történésről, ami pedig nem volt más, mint hogy elfogadták az alaptörvény 17. módosítását.
2: Hány nap telt már el, bocs?
1: Mióta?
2: Hát 5 napja van a köztársasági elnöknek aláírni.
1: Várjál csak, 13-a...
2: Hétfő. Hát akkor ugye elméletek hétfő jár le.
1: Igen. Szóval ugye az alaptörvény módosítása, 17. módosítása megszünteti Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását.
2: Azért még mindig a Gránit Szilárdság úrról beszélünk. Már
1: 12 évre korlátozza az országgyűlési képviselői ciklusokat, és létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. És hát ennek kapcsán Orbán Viktor reagált, méghozzá azt írta a közösségi oldalára, hogy ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát, és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik, és bárkinek a vállalkozását elvehetik. Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így döntései sem lesznek azok. Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és meg is fogjuk tenni, mondja ezt a személyre szabott jogalkotás koronázatlan királya.
2: Nem, hát nem fejezte be, higgyék el, tudom, miről beszélek.
1: Igen,
2: csak lehet, ez ugye nem bontotta ki a valóság minden szírmát.
1: Igen, lehet, hogy ez így van. Szóval azon gondolkodtam, amikor ezeket a sorokat olvastam Orbán Viktor tollából, hogy tehát nem érzi, hogy ezen a téren nem sok kreditje van, hiszen gyakorlatilag mindaz, amit a Fidesz élén ő csinált, vagy csináltatott az ő embereivel, az gyakorlatilag pontosan ugyanez. Sőt, azt mondom, hogy abból a szemszögből, vagy abból a székből, ahol ő ült, akár még büszke is lehetne arra, hogy a tanítvány is viszi tovább a megtanultakat.
2: Hát most azért arra még vigyázzunk, hogy tanítványnak lehet-e nevezni, mert ugye én mindig továbbra is azt gondolom, hogy minden építkezés bontással kezdődik egyébként, aki csinált már ilyet, azt tudja. Az pedig ugye mindig azt nézi, hogy te akarsz valamit létrehozni, amikor azt is szétvered, ami volt. Tehát ez azért egy nagyon történet, csak ugye ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy meddig kaparod a falat. Tehát amikor már nincsenek téglák, akkor már nem a vakolatot szedett le, vagy a tapétát, ugye? Tehát majd ezt akkor azért az a kérdés, hogy ezt észrevesszük-e adott esetben, illetve hogy van-e ilyen cél. A másik oldalon én azt gondolom, hogy tehát nem mondhat mást, hát nyilván valahol még a tábort is egybe kell tartani, nem tudjuk, hogy miről mondott le, miről nem, tehát lehet, hogy ő még nincsen meggyőződve arról, hogy itt nem történhetnek olyan események, amelyek adott esetben utána kiáltanak, tehát hogy jöjjön vissza, mint úgy gyorsan akartam mondani ezeke szarvárom, Marcus Aurelius, vagy melyik volt az a római császár, akit az eke szarváról hívtak vissza, hogy jöjjön vissza, mert hát kéne egy-két csatát megnyerni.
1: Ez mindig benne van a pakliba, tehát én ezt nem is vitatom el engem, csak tehát az, hogy mondjam, szóval az érdekes számomra, hogy valaki, aki folyamatosan gyakorolta akár a személyre szabott jogalkotás intézményét, akár azt, hogy tényleg egyik éjjelről reggelre gyakorlatilag benyújtottak törvénymódosításokat.
2: Saláta módon,
1: ami egyébként jogászi szempontból tényleg tragédia. Vállalhatatlan és elfogadhatatlan volt. Ő most aggódik a demokráciáért, miközben egyébként gyakorlatilag a pillanat uralása az ő politikájában mindent felülírt, és pont ugyanúgy az alaptörvénybe politikai alapon kerültek be akár olyan mondatok, hogy, hogy az anya nő, az apa férfi, miközben ez pont ugyanolyan tény, mint hogy a nap süt, és még sincs benne az alaptörvényünkbe. Szóval nekem...
2: És hogy levegőt kell venni, hogyha beszélünk.
1: Tehát,
2: nem fejezzük be a mondatot.
1: Igen, tehát, hogy és azon gondolkoztam, hogy most a Fidesz táborában ezt még valaki, aki kvázi nem a fizetett Fidesz alkalmazottak közé tartozik, tehát valaki ezt még tényleg elhiszi, vagy tényleg így látja, hogy ez így van, hogy most a legnagyobb probléma az az új kormány, és hogy az előző kormányban ezek abszolút nem voltak jelen, ezek a problémák.
2: De azoknak volt funkciója, ott meg kellett oldani valami olyat, amikor küzdöttünk Brüsszellel, vagy bármi mással. Tehát ott ez nem azért volt, mert Orbán ennyire igénytelen volt, hanem egyszerűen a történelem kikényszerítette belőle ezeket az élethelyzeteket, tehát azért ezt pontos, hogy így lesz. Ez egyébként úgy lenne nagyon izgalmas ez a történet, ahogyan te itt feltetted a kérdést, ha erre mondjuk ő válaszolna.
1: Hát nyilván.
2: Tehát, hogy akkor mi miért és miért pont úgy, és mikor jutunk el oda tényleg, hogy esetleg valódi kérdéseket lehetne, és állna mindenki rendelkezésre, akire van igény egyébként, hogy rendelkezésre álljon, és a partvonalról kiabál befele. Mert az, hogy az influencerek össze-vissza hülyeségeket írogatnak, én nagyon sokat kapok most egyébként ilyen Facebook által feldobottat, és mindet igyekszem elolvasni legalább a logikai szintjén a történetnek, és azon gondolkodom, amiről beszélgettünk a múlt héten, amikor a tévéképernyőn ki, hogy hazudtunk, hogy hogyan lehetne egyáltalán az, hogy akarjuk is érteni azt, ami történik körülöttünk, nem pedig csak azt akarjuk, hogy mindenki pont olyan hülye legyen, mint én.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Halott Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Azért a kikényszerítette a történelem című hozzászólásod kapcsán, azért azt szögezzük le, hogy itt ironizáltál. Azért mindenki kedvéért, azért ez egy ironikus megjegyzése volt Tamásnak.
2: De én komolyan veszem egyébként, én mindig, amikor hívtam vendéget ebbe a műsorba is, akkor én mindig azt mondtam, hogy én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezeket egy kicsit bontsák már ki, mert tényleg most miért ne lehetne, hogy így látják, és lehet, hogy így is van, én vagyok a hülye. De érdekes módon soha senki nem vállalkozott erre, amit viszont már nagyon gyanús volt.
1: Ja, hát egyébként jó, most akkor Orbán Viktort megbeszéltük, tehát ugye nem sok kreditje van azért ahhoz, hogy ő a demokráciát és a féltse az önkénytől, de azért beszéljünk egy kicsit magáról az alaptörvénymódosításról, mert egyébként, most hogyha teljesen lecsupaszítom a politikát róla, és csak azt nézem, hogy mi az, ami megtehető egy jogállamban, mi az, ami nem tehető meg egy jogállamban, azért nekem ezzel az alaptörvény módosítással leginkább ugye a köztársasági elnököt, illetve az országgyűlési képviselőket érintő passzusaival nagyon nagy problémáim vannak, tehát szerintem ugye sokszor elmondtam, aki állandóan hallgat minket, annak már a könyökén jön ki, és már el tudja mondani, hogy mit fogok mondani, de ugye mivel a Fidesz nem törekedett arra, hogy Csúlyog Tamás személyében, tehát egy olyan személyt keressen a köztársasági elnöki pozícióra annak idején, amikor Csúlyog Tamást jelölte, aki egyezményes lett volna az ellenzékkel együtt, ezért úgy gondolom, hogy Csúlyog Tamásnak le kellett volna magától mondania. Az, hogy ez nem tette meg, és most a Tisza egy ilyen lépéssel távolítja el, én azt gondolom, hogy ez jogállami keretekben nem fér bele. Erről beszélgettünk alkotmányjogásszal, ő azt mondta, hogy szerinte azért belefér, mert hogy ez az alaptörvény, amit most módosítottak, eleve nem demokratikus alapokon jött létre.
2: Nemben fogant.
1: Igen, de én ezzel nem tudok egyetérteni, és azt gondolom, hogy egyébként meg semmi nem mutatott abba az irányba a Csúlyog Tamás köztársasági elnök eddigi működése alatt, ami azt mutatta volna, hogy bármit akasztani akart volna, megjegyzem, nem is nagyon tud, tehát ez jogszabályi, hogy mondjam, kötöttsége a köztársasági elnöki pozíciónak. Minden esetre nem tartom jónak, és a 12 évre korlátozást sem tartom jónak. Ezzel gyakorlatilag a fiatalokat kiiktatják a politikából, maradjunk annyiba, akik mindig a rendszerváltásokat szokták csinálni, és hát ha csak nem az lesz, hogy 12 év múlva majd visszacsinálják az egészet, mert addigra már annyira kiöregszik a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselőknek a többsége, hogy akkor már vissza lehet.
2: Ez jó hír nekem, mert én szerettem volna parlamenter lenni, nem akkor, amikor már láttam, hogy hogyan működik, amikor mondjuk a rendszerváltozás volt, akkor még hittem benne, hogy esetleg működik. És tehát akkor, ha jól értelek, akkor én nekem elméletek nyugdíjig már nem biztos, hogy lesz 12 évem, tehát én már vállalkozhatnék arra, hogy akkor 4 év múlva elinduljak.
1: Akár.
2: Oké, értem, tehát akkor nekem írtak törvényt, tehát nekem még hálásnak is kéne lenni.
1: Igen,
2: szerintem ez én mindig azt én abból indulok ki ebben a helyzetben, hogy de olyanok, akik több száz éve csinálják, ott sincs ilyen korlátozás. Tehát valószínű, hogy más olyan tisztulási folyamatok vannak a rendszerben, amelyek egyszerűen ezt nem igénylik, hogy adminisztratív módon, már ugye törvényi adminisztrációval, ezt valamilyen módon korlátozok. A másik rossz meg az jut eszembe, hogy egyetértek egyébként alapvetően sok mindenben, amit mondasz. Én azt mondom, hogy a kockázatot nem várhatjuk meg, hogy esetleg mégis kiderül, hogy jaj, mégis megakasztott valamit, de a nagy kérdés az egyébként ebben a történetben, és ez egyébként hamarosan ki fog derülni, mert ha nem írja alá, akkor nincs igazat. Tehát Schröderling macskája előkerült a dobozból, és akkor meg már tudjuk, hogy milyen helyzet. Viszont ugye az első számú dolog, amit szoktunk neki mondani, hogy a nemzeti egységet kell tudnia meg jeleníteni. Szerintem most annál nagyobb nemzeti egység kevés van, mint hogy mondjon le. Tehát, hogy...
1: Én ezzel nem értek egyet, mert 2.100.000 fideszes szavazó volt, akinek valószínűleg jelentős része nem ért egyet azzal, amit most a Tisza csinált, és egyébként ez a másik, amiért a Tisza szerintem megint ráült egy pontosan olyan magas lóra, amire a Fidesz ráült annak idején a kétharmaddal, hogy most azt gondolja, hogy azért, mert egy ilyen torz választási rendszerben kétharmadot szerzett, 3,3 millió szavazóval 2,1 ellenében, ami azért nem olyan. Tehát az 1,2 millió különbség az nem indokolja a 2/3-1/3 arányt szerintem. Mindegy, zárójel bezárva, de a lényeg az az, hogy pontosan ezért, hogy nem vesz tudomást 2,1 millió szavazóról. És szerintem ez gáz.
2: Azért nem ennyire egyértelmű a történet, mert elméletileg a jelenlegi közvélemény kutatások azt mutatják, hogy a Fidesz már csak 20%-on van, miközben ma a legjobban propagált témája éppen ez, tehát akkor ezek szerint még lemózsolódtak úgy is, hogy ez egy nagyon fontos témát veszik fel. Tehát nem biztos, hogy ugye megvan ez a szám, amit te mondasz, a másik viszont, ettől még persze igaz lehet, amit te mondasz, viszont az nekem azért némi remény tölte, hogy a barna veje a sógor a miniszterelnöknek azt mondta, hogy másfél év múlva új választási törvényünk lesz. Ami úgy gondolom, hogy csak jobb lehet, mint ami eddig volt, és az lesz majd a puding próbája.
1: Hű, milyen optimista vagy, na majd erre reagálok.
2: Mert hogyha azt magukra szabják, az más kérdés. De ha az normális lesz, akkor azt gondolom, hogy akkor az átmentek azon a vizsgán, ami ma lebegtetjük, hogy most ez annak az előszele, vagy már maga az.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással a közélet történéseiről, és az előző blogban ugye arról volt szó, hogy a Tisza elfogadta, illetve a parlament elfogadta az alaptörvény 17. módosítását, amiben a köztársasági elnök megbízatását megszüntetik, 12 évre korlátozzák az országgyűlési képviselői ciklusokat, és létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyon Védelmi Hivatalt, és ugye Tamás ott fejezte be azt azzal a gondolattal, én ugye azzal érveltem a Tisza szerintem nem helyes döntésével kapcsolatban, akár a köztársasági elnök kapcsán is, noha jó lett volna, ha lemond magától, hogy hát 2,1 millió szavazónak nem veszi figyelembe a döntését, illetve az akaratát, és hát a Tamás ezzel szemben pedig azt mondta, hogy itt az új közvélemény kutatások szerint már csak 20%-on áll a Fidesz, tehát valójában már nincs ennyi szavazója. Viszont ugye azért azt tegyük hozzá, hogy minden választás után ilyenkor általában, hogyha főleg, ha ilyen nagyot nyer az egyik fél, akkor a másik fél...
2: Győzteshez húzás.
1: Igen, a győzteshez húzás van, aztán, hogy ebből mi lesz, mi marad meg két év múlva, azt nem tudjuk. Ettől függetlenül azt tudjuk, hogy 2,1 millió szavazó azt szerette volna, hogyha a Fidesz kormányozza tovább az országot. Szerintem ez nem elhanyagolható szempont. A másik, ami még itt érdekes, és itt a választási törvényről beszéltél, és ennek kapcsán jutott eszembe Gulyás Gergelynek a mondata, akiről szintén mindjárt fogunk beszélni, hiszen ő pedig ugye a frakció vezetésről mondott le, de Gulyás Gergely azt mondta, hogy 89 óta nem történt meg, hogy egy politikai párt kiiktassa az ellenfelét a rendszerből, nem értek egyet a passzív választójog korlátozásával, de mondjuk, tehát hogy én, de hogy egyébként szerintem kísérletek azok történtek arra, hogy kiiktassák az ellenfeleket, ha csak a választójogi törvényen belül, illetve a választókerületek átírását

0: nézzük, akkor a Fidesz azért mindent megtett.
1: Kétkörös például, ugye, tehát ugye nem egykörös volt, hanem kétkörös volt korábban.
0: Így
1: ezek
0: van.
1: Mind ugyanezt eredményezték, illetve az is, ahogyan például annak idején egyébként ebbe buktak most bele, belekényszerítették tömbbe tulajdonképpen mindenkit, aki nem őket akarja. Csak azt gondolták, hogy ez mindig polarizáltabb lesz, mint ami most lett.
0: Így van, és a választókerületeknek az átírás az pontosan az alapján történt, hogy megnézték, hogy hol, kik, mennyien szavaztak rájuk, és véletlenül úgy húzták meg a választókerületek határait, hogy egyébként feléjük billenjen a mérleg, vagy nekik lejtsen a pálya. Szóval ez amikor a fideszes politikusok arról beszélnek, hogy hát itt bizony az önkény, meg a kiiktatása a másik félnek, finom módszerekkel pontosan ugyanezt szerették volna elérni.
1: Hát attól függ, milyen a demokrácia felfogásod, mert hogyha az a demokrácia felfogásod, hogy ebben az országban akkor lesz majd demokrácia, ha én mondom meg, hogy mikor lövünk, akkor mégis teljesen logikus, amit mondtál. Hát akkor nem érzek, igen.
0: Igen, és az a baj.
1: És ez egy jogos igény, én is így vagyok ezzel egyébként sokszor, tehát el tudnám képzelni. Na mindegy, tehát ez a furcsa, hogy és nem ülünk le beszélni. Tehát én ilyenkor egyébként akkora döbbenet van, hogy én rohannék vele beszélni. Léci, magyarázd, de annyira másként látjuk a világot. Segítsél már nekem, hogy mit látok rosszul. Hol csúszott el? Mitől volt más az indulata? Az a baj, hogy ugye kettőnk között az is egy vita, hogy én konkrétan ott az elejétől fogva alkotmányos pusnak gondoltam hogy hívják az alaptörvényt. És nem azért, mert nem, hogy mondjam, tehát nem sok szó megegyezett azzal, ami az előzőben volt, és ugyanaz, hanem egyszerűen az, hogy lehetett látni, tudni, hogy hát személyre szabott maga az alkotmány is, az alaptörvény.
0: Uh-huh.
1: Na most innentől kezdve azért ez egy érdekes történet, és én annyira kíváncsi vagyok, hogy hol tévedtem el, tehát, hogy...
0: Hát én is olyan szar hülyének lenni, én nem gondolom, egyébként jogi kérdésekben én azt gondolom, hogy óriási károkat okozott a 16 éves fideszes kormányzás a jogalkotásban, a jogalkalmazásban,
1: a jogalkotásban,
0: igen, a jogalkotás kodifikációban egyre igénytelenebb, egyre rosszabb kivétel, egyetlen egy talán kivételnek mondanám a bűnügyi rendészeti rendvédelmi területet.
1: Na, értek.
0: Ott láttam azt, hogy még mindig a legjobb minőségű anyagokat tudta magából kitermelni a rendszer. Nyilván
1: hát a Pintés Sándor biztos figyelt rá, igényes
0: igen,
1: volt.
0: Igen, nyilván, de...
1: Nem volt az egyébként egy hülye figura.
0: Ezt nem mondtam, egyáltalán nem mondtam. Viszont minden másban, ami a jogalkotást illeti, szerintem igénytelen anyagok jöttek ki a kezükből, salátatörvények, az alkalmazást, a jogalkalmazást rendkívül megnehezítették, szóval azért így ebből a pozícióból beszélni arról, hogy itt micsoda dolgok történnek az országban, hát igazán érdekes felvetés, na mondjad.
1: Helyenként egyébként a szakma is nem politikai alapon, már pont azt, hogy is mondjam, tehát annyira értéktelennek és silánynak tartotta, hogy mindaz, amit te itt most elmondtál, már pont annyival több szó volt, mint amennyit érdemelt volna. Tehát ennyire. Tehát nem volt, nincs értelme minősíteni.
0: Igen, de az az érdekes, hogy ugye azért a kamaráknak az élén is jó részt olyan emberek álltak, meg még most
1: akik
0: is állnak, akik asszisztáltak hozzá, és akik nem emelték fel a szavukat, hanem abban kimerült a tevékenységük, hogy mondjuk jogász napokat szerveznek, és oda meghívják az éppen aktuális fideszes minisztert, vagy kormánybiztost, vagy valakit előadni, aki amúgy jogász végzettségű. Bocsi, nem ez a feladata a kamaráknak, szerintem, és ilyen értelemben a kamaráknak, meg a kamarák vezetésének jelentős részének nagyon nagy felelőssége van abban, hogy ez megtörtént. Jegyzem meg egyébként szerintem az egyetemeknek is, mert valahogy az egyetemeken se voltak olyan nagyon hangosak, sem az alkotmányjogászok,
1: hát,
0: sem
1: a jogászok. Hát és akkor még az MTA-tól kezdve,
0: most
1: tehát
0: azok?
1: Végig mehetünk sajnos, hogy mindannyian asszisztáltunk ez a történethez, most vegye mindenki magára, amennyire akarja, vagy amennyire nem akarja. Nyilván mindannyian a saját helyünkön más-más, de egyébként ugye Hofi mondta 90 után, hogyha annyi partizán lett volna az országban, akkor már régen, vagy hogy 56-os annyi lett volna, mint ahány ma igazolást kaptak, akkor az oroszok menekültek volna, tehát most ez...
0: Igen, ez így van, így van.
2: Szabad péntek best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Hát igen, mindenki szerintem nézem magába, és az nem mentség, hogy most valaki felemeli a szavát. Meg nem gondolom, hogy...
2: Hát szegény Waberers is hogyan járt. Átutalta a 10 milliót a választások előtt, és most meg le kellett mondani az MÁV-nak a igazgató tanácsáról.
1: Na, jó, figyelj, akkor még beszéljünk egy kicsit Gulyás Gergelyről, mert ő pedig ugye lemondott a frakció vezetésről, mondvá, hogy mivel a Tisza elfogadta, illetve a parlament elfogadta a tiszás többség, ugye a 17. alaptörvény módosítást, amiben 12 évre korlátozzák az országgyűlési képviselői ciklusokat, ezért ő már nem indulhat a következő parlamenti választásokon, így úgy gondolja, hogy nincs értelme annak egyébként, hogy ő frakcióvezetőként vezesse a Fideszt. Te hogy látod ezt a döntést?
2: De szerintem zseniális, nekem nagyon tetszik. Tehát ilyen jó megindokolni azt, hogy kapjátok be ma bocsánat érte, hogy így fogalmazok, és végre megmenekültem, szerintem zseniális.
1: Igen, de egyébként...
2: Hogy az... elhiszem, az egy másik kérdés, tehát ezt nem mondom. De logikusnak tűnne nekem, tehát jó, mondjuk lehet azon vitatkozni, hogy miért nem 2 év múlva magad mellé veszed frakcióvezető helyettesnek olyat, aki utána lehet, és akkor szépen bele, utána lemondasz, csere, tehát nyilván nem biztos, hogy ez a legjobb módja, de szerintem zseniális volt a...
1: Szóval ezt ilyen drámaian kellett megoldani,
2: hát
1: hogy amikor
2: nem kellett, a szélés de... van.
1: De igen,
2: tehát hogy ő akkor így tehát ő arra várt, hogy mikor lehet alkalmat találni. Hát ő neki különösen kellemetlen volt Magyar Péter személye. Tehát amikor voltak olyan fideszesek, akik konkrétan, én nem sokra értékelem szegény Gerit, bár egyébként egy jó szándékú, tehát összességében egy jó szándékú, tehát egy normális világban ő egy nagyon jó ember lehetett volna, na maradjunk ennyiben. És ezt el is hiszem neki. De hát nem normális a világ, és amikor beleszállnak, hogy bűntudata van azért, mert, és azt hiszem a sajátjai szálltak bele, mert hogy Magyar Pétert rászabadította az országra, hát most könyörgöm, tehát attól, hogy valakivel jóba vagy, ismered, az bárki megbolondulhat, bármelyik ismerősöd közül, hogyha ez így van, de hogy ezt így fogalmazni, hát semmi köze nem volt hozzá, most ne értsen félre senki azzal, hogy ő fölemelkedett, hanem azokból a hibákból jött ő, ahogy bántak a Varga Judittal, ahogy kezelték a Szőlő utcát, ő egyszerűen csak fölfújta a pofáját, már bocsánat érte, és kommentelgetett, és ez lett belőle.
1: Igen. Egyébként igen, ebben mindig vitatkozunk a Gulyás Gergely megítélését illetően. Én pont az ilyen típusú fiatal jobboldali fideszeseket sajnálom, hogyha kiesnek a parlamentből, mert egyébként ő egy értelmes figura, egy alapműveltséggel megáldott figura, és szakmai tapasztalata is van. Az tudom, ez szokott a kifogásod lenni, hogy de végigcsinálta 16
2: Jelen.
1: Évet. Jó,
2: nagyon sokan
1: végigcsinálták, és pont az ilyen típusú értelmiségiek, mint te, mindig megtalálják azt, hogy kiben miért lehet, milyen döntéséért pont ugyanígy belekötni, tehát nektek igazából olyan ember nincs, aki jó.
2: De bocs, mi így élünk, mi egy pánkultúrából jöttünk, mi így élünk.
1: A te munkásságodból is biztos vagyok benne, hogy megtalálhatnánk, hogyha visszanéznénk azokat
2: hány éve,
1: a pontokat.
2: Hány éve ismersz, akkor most 9... itt, akkor mindenki előtt nyugodtan szedd elő. Hozd elő nyugodtan.
1: Mit tudom én, 10-valamennyi.
2: Nem az a lényeg, a munkásságomból kezd el, tehát az, aki elég jól ismerte,
1: nem,
2: azért
1: hát
2: azok
1: vissza,
2: közé
1: vissza, hogyha visszamennénk a te politikai munkásságodra, a 90-es évekre, rövid, de biztos, hogy ott is találnánk kifogásolt a dolgot, amire mondhatnánk azt, hogy hát
2: nem,
1: jó,
2: a 2000-es években volt csak.
1: Jó, mindegy. Lépjünk túl ezen a kérdéskörön, mert igazából
2: De bocs, ez a sározás, ez a legjobb, hogy mindenki éve van. Tehát
1: nem,
2: most
1: nem ezt mondtam.
2: Azt honnan tudod, hogy
1: azt
2: az
1: mondtam,
2: éve
1: hogy
2: van?
1: Biztos, nem, azt mondtam, hogy biztosan pontosan ugyanazzal az értelmiségi hozzáállással, amivel te egyébként így lefikázol embereket jellemzően.
2: Nem fikázom le, csak elmondom a véleményemet.
1: Igen, na, de pont ugyanezzel az értelmiségi hozzáállással biztosan a tiédben is lehetne. Lehet, hogy egyébként neked valójában nem volt, de amikor a finnyás értelmiség így elkezd, eltartott kis ujjal beszélni mindenkiről, Ezt bárkivel meg lehet csinálni szerintem. Bárkivel. Jó, és veled is.
2: Ezzel most egy karaktergyilkosságot csinált. Igen, velem is meg lehet csinálni. Meg de, is csinálták
1: de ez
2: velem.
1: Az, ez a baj.
2: Ezzel nincsen probléma. Először az volt, hogy loptam, mint képviselő. No. Elterjedt.
1: De látod?
2: Utána
1: de
2: meg az volt, hogy annyira impotens voltam, hogy még lopni sem voltam képes. Most akkor mit csináljak? Ez tényleg megtörtént, ez nem vicc.
1: Akkor ezek szerint jó helyen álltál. És
2: nem csinálsz. nem tudom, de értettál, hogy...
1: Na, de ezt akartam csak ezzel kihozni, hogy szerintem kicsit, hogy mondjam, egy ilyen tágabb perspektívából is szemlélni kell a dolgokat, és nem csak mindig erről a nagyon magas értelmiségi...
2: Nem ez a baj, várja erre. Azért az a szolgalelkűség, ami az már bennem gyárilag nem nagyon van meg, ahogyan ő tudta az Orbánt szolgálni. Tehát az én nekem az eléggé independens kultúrámban nagyon nehezen fér bele.
1: Figyelj, ott van az én egyik személyes kedvencem, a Cserpalkovics András, pont ugyanúgy szolgálta az Orbánnak a rendszerét, csak néha kibeszélt belőle.
2: Nem igaz, az András nem véletlenül választotta a polgármesterséget, és nem azt, hogy bohóckodjon a parlamentben.
1: Jó, de ő is ritkán kibeszélt belőle, egyébként meg nem, és mindenhol elmondta, hogy ő még mindig ezt látja a legjobbnak. Szóval, na,
2: az, tehát... Jó, hát egy kicsit hazudós innentől... az András, ezzel nincsen probléma.
1: Tőled tanulta. Csak viccelek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: the one. Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A Digitális Megújulás Operatív Program Plus támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi Szekszárdi, Tolnai és Zalaegerszegi járásban együttesen 26 ezer felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán Szerelem című darabok zeneszerzőitől. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival, és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az NB2-es Szent Lőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az NB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szent Lőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks FM.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el, a műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett, maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon, csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az egészségügyi világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját, szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Fox FM.

0: okával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátorteknőst találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátorteknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonüszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsodabaúj Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent, az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kihallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat. Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világűrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták. A lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények az szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos, ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kinyugban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MTI-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincsen utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású, aki ellássa a gyermekeket. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni.

0: Este hatig a keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Minden délutánt és hangos zenehallgatást kívánok mindenkinek. Annál is inkább, mert beindul a Top 50, és nagyszerű felvételek kerültek be ismét a hivatalos slágerlistára. A mikrofonnál Olasz Gabi. Nem sokára a képzeletbeli színpadunkon pedig Furacsi BLR és Szakács Geri, úgyhogy egy nagyobb színpadot kérnék a Follow the Flow-nak. Jön a Beszívom a 46. helyre. Szigála Jacksoni nyárias lendületes vidámdala Riptide a 47. lehet. Rúzsa Magdi Rúzsa a 48. Bruno Mars I Just Might, amely felvétel többször volt aranyérmes, most csupán a 49. Zolával pedig kezdjük a sort, innen szép felállni. Na akkor induljon a Top 50.

0: Follow the Flow és a Beszívom. Ez a dal szólt a 46. helyről. Ez még mindig a Paks FM hivatalos slágerlistája a Top 50, amely mindig az elmúlt egy hét legnépszerűbb, legtöbbet forgatott felvételeit gyűjti össze egy csokorba, illetve kiegészítve azért újdonságokkal, amiből ma sem lesz hiány. Na de mi a folytatás? A következő blogban például Miley Cyrus énekel, az End of the World az már régóta itt van velünk, és azt gondolom megérdemelten. A 41. lesz majd most. A Kuplung zenekar néhány héttel ezelőtt került be, most a 42. a Nyomod a gázt. Ray és a Where's My Husband, hát már lassacskán azért január-február óta itt van a Top 50-ben, és úgy látszik, hogy ki sem akar innen esni, a 43. tehát mindez. Bye Alex és a Slap Nagy Bugival közösen hozott egy új szerzeményt, a Nem Hiszek, egy újdonság a 44. helyről, és már jól ismerjük Ed Sheeran Kamera című dalát, amely most érkezik a 45. helyről.
1: Top 50. A Paks FM
2: 45.

0: Your husband is coming.
1: Here we go!
2: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
3: 50.
2: De 50-kedni annál inkább.
1: Annál inkább.
2: Top 50.
3: Top 50.
2: A Paks FM-en.
4: 42.

0: the World, Miley Cyrus énekelt, ez volt a 41. a Paks FM Top 50-ében. Na de mi történik akkor a zenei folytatásban? Káspár Laci Tavasz című dala a 36. helyről szólalhat majd meg. Mindezt megelőzi Sambr Andres a 37-en. Dr. Péres nélkül nem lehet Top 50. Beréb Tamással hoztak most egy dalt, Ugye nem bántad meg a 38. helyről. Martin Garrix, a holland DJ zenei producer a Told You So-val kecsegtet a 39. helyen. Most pedig jöhet egy jó magyar dal, Dom és a Maszkor.
1: Top 50. A Paks FM
2: 40.
3: Az a könnycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az időm.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Most a Pax FM-en.
1: 37.

0: Kispárlaci énekelt, ez volt Tavasz című dala a 36. helyről. Mi történik a folytatásban? Például Novi és a Read All About It a 31. helyről, de ez vélhetően már átcsúszik a következő órára. Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti, Tutto-e Bello a 32. helyen megelőzi majd a Novédalt. Aztán Taylor Swift is énekelhet, mindezeket megelőzve az Opolite című dal a 33. Halott pénz gyerekek a 34. helyről. Most pedig itt van Eva Max, ez a Love in Myself.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
5: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni. Tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
4: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
5: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, egy dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek kiváltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivétel nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
4: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
6: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok eljövök, ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide járni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az MB2-es Szentlőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi MB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az MB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szentlőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: Read All About It. Ez a dal szólt itt a Pax FM-en Novétól a 31. helyről. Ez már a Pax FM Top 50-ének második zenei órája, ahol többek között Freddy énekel, majd a Pain and Glory a 26. lehet, Comrade Hug Yourself című dala a 27. Tolvaj Reni angolul énekel, egy nagyszerű dalt hoz majd a 28. helyre. Ez lesz a Good Without You. Martin Garrix már másodjára kerül a listára, most ezúttal a Butterflies érkezhet a 29. helyen. Rácz Gergőt és Orsovai Renit külön-külön és együtt sem kell, azt gondolom, bemutatni. Régóta duetteznek együtt, és nagyszerű, különleges dalokkal szolgálnak mindig számunkra. Mind a tiéd lehet. Ez jön most a 30. helyről.
1: Top 50.
2: A Pax FM 30.

0: Sorry. Freddy énekelt itt a Paks FM Top 50-ben a 26. helyről. A zenei folytatásról pedig gondoskodik majd Hypaton, az Out of My Head a 21. helyre érkezhet. A New Level Empire folyamatosan lázban tartja a magyar hallgatóságot, Valami legyen című újdonságuk a 22. Bibi Rexa, New Religion, vagyis a 90-es évek Faithless Insomniájának feldolgozása a 23. helyről, Ewing Moretti egy magyar dal a 24-en, és itt van Alex Warren, amely felvétel a legjobb háromban is volt már, most a 25. a Fever Dream.
1: Top 50. A Paks FM
2: 25.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: Out of My Head, Hypatondala szólt a 21. helyről, de mi szól még a Paks FM-en a folytatásban? Például Tolvaj Reni ezúttal magyarul szól hozzánk, Túsz című dala a 16., és már átcsúszik majd nyilván a következő órára. Dua Lipa a These Walls-zal a 17. helyre kerülhetett, Diaz Méreg a 18. Itt van egy zenei különlegesség, ami pár hónapja, vagy talán fél éve lett felkapott a TikTokon. Tame Impala és a Dracula ezt nagyon sokan használták a videójuk alatt, innen is lett ennyire felkapott, és azt gondolom, hogy megfelelő helyen van itt a Top 50-ben, most majd a 19. lesz. Bíró Csongor pedig egy szuper magyar dalt hoz nekünk, ez a Macska Kövér.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A digitális megújulás operatív program plusz támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi, Szekszárdi, Tolnai és Zalaegerszegi járásban együttesen 26 000 felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az által leírt Dankó Pista és az Oroszlán Szerelem című darabok zeneszerzőitől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint, bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső, a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája 16.

0: Ez a Fax FM top 50-e, annak is a harmadik is egyben záró zenei órája. Mi történik az előttünk álló majdnem 60 percben? Például most egy tolvajreni túzdal ért véget, de hát egyelőre még el sem kezdődött. Például Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dala, mely a 11. helyről hallható majd. Valmár és Szikora Rubi közöse, az Úristen után is van nyilván élet, a balatoni lány most a 12. Alex Kenji Bambolé a 13. egy szuper nyári vidám dal, ami a múlt héten került be először. Dr. Béres Mengorejsz közöse a 90-es évek Hip Hop Boys dalát, az Éjjel ott várok rá című dolgoztát, és a 14. helyre hozta. Most pedig jöhet Kashmir, ez a Wild Ride.
1: Top 50.
2: A Pax FM 15.

0: Adriel Bocelli és David Guetta közöse sokak örömére itt van már egy ideje a Top 50-ben. Ez volt a DNA a 11. helyről. Benne vagyunk a legjobb 10-ben, és például Geszti Péter már a 6. helyen látszatja magát, hamarosan pedig hallhatóvá is válik majd a Mindenki legyen rohadt gazdag című dala, amelynek zenei alapjául egy 75-ös Fun McCoy Hustle című dalt vett, és így lett belőle ez a szerzemény. A 7. Gordo és a Loco Loco néhány hete került be, ez a nyárias és lendületes dal. Help Chris, igazi szerelem, ez a 8. lesz. Bibi Rexa és David Guetta közöse, az újdonságuk a Sad Girls a 9. helyről. Most pedig akkor begyújtjuk a gyújtózsinort, és robban a dinamit, jön a Kowalski meg a Vek.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 10.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: Eszti Péter énekelt, mindenki legyen rohadt gazdag és egészséges is, ezt már így én tenném hozzá. A hatodik volt mindez. No, és folytatódik tovább a Pax FM Top 50-e, benne a legjobb 5-ben, a második helyen pedig az a felvétel, ami most került be először, egészen hihetetlen David Guettával közös Milky dal, ez a Just the Way You Are, amit hallhattatok már az ajánlóban is. És Nini szintén az ajánlóból került ide, és legelőször is bekerülve a harmadik helyet érte el, Josh Favaz a 89-es Madonna Like a Prayer feldolgozással. Jennifer Lopez épp hogy lecsúszott a dobogóról, a David Guettával közös Save Me Tonight a negyedik, most pedig jöhet Harry Styles, ez az American Girls.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

Milky és David Guetta közös dala Just the Way You Are jött, látott és majdnem mindent vitt, most került be először és már is a második lett. Na de ki lehet az első? Annyit elárulhatok, hogy a múlt heti első helyezett lett szintén az, aki nem más, mint Shakira, a Die Die-jal, ami a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, ez az aranyérmes dal. Top 50. A Paks FM.

Ez volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság himnusza Shakirától, vagyis a Die Die, amely megmérettet és hamarosan lezárul, azért ma még van egy bronzmérkőzés, holnap pedig a döntő, úgyhogy ha tehetitek, azért azon is tartsátok rajta a szemeteket, és az a jó hírem, hogy közben tudtok Paks FM-et is hallgatni, miközben tévéztek. No, hát remélhetőleg ez az együttállás majd mindenkinek megfelelő. Köszi a figyelmet mára is, jövő héten egy újabb listával készülök, és abban bízom, hogy azt is együtt fogjuk lepörgetni. Olasz Gabi vagyok, csodás hétvégén. Csók közön! Ez volt a

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MT-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincsen utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású, aki ellássa a gyermekeket. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival, és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pop

0: a 10 zenei állomásotok.
1: Paks FM.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis művészeti iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
2: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni, tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
1: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
2: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, egy dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek kiváltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivételesek nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
1: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
3: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok, eljövök. Ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide jönni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az NB2-es Szentlőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az NB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szent Lőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 12 járásban épít ki másodpercenként 1 gigabit sebességű letöltésre alkalmas távközlési hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A digitális megújulás operatív program plusz támogatásával, közölte a cég az MTI-vel. A vállalat a Gigabit Magyarország program keretében 2028. november, illetve december végéig fejezi be a fejlesztéseket. A Bonyhádi, Hegyháti, Kalocsai, Kaposvári, Kiskunfélegyházi, Lenti, Mórahalmi, Paksi, Pécsváradi Szekszárdi, Tolnai és Zalaegerszegi járásban együttesen 26 ezer felhasználó számára lesz elérhető a gigabites internetezés lehetősége. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírekre tekintettel Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Orbán János Dénes, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró részére korábban adományozott Tamási Város díszpolgára cím esetleges visszavonásának kérdését, adta hírül a település hivatalos oldalán. A képviselőtestület álláspontja szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk önmagukban nem alapozzák meg az elismerő cím visszavonását. A testület kiemelten fontosnak tartja az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárás követelményének maradéktalan tiszteletben tartását. Ennek megfelelően a képviselőtestület jelenleg nem állapította meg, hogy a díszpolgári cím viselésére való érdemtelenség fennállna. A testület megvárja az ügyben esetlegesen születő jogerős bírósági ítéletet, illetve minden olyan hivatalos hatósági vagy egyéb érdemi döntést, amely érdemtelenné teszi Orbán János Dénest a díszpolgári cím viselésére. A 24.hu információi szerint 2025 márciusa és 2026 áprilisa közt a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Megvásárolta Orbán János Dénes mintegy 9 szövegének felhasználási jogait 5, illetve 6 évre, mindegyik szöveg esetében 2031. augusztus 28-ig. A kifizetés szerint az írások összértéke mintegy 412 millió forint volt, mellyel kapcsolatosan felmerült a túlárazás gyanúja. A dokumentumok szerint a KMTG más szerzőtől nem vett műveket, csak Orbán János Dénestől, illetve az általa írt Dankó Pista és az Oroszlán szerelem című darabok zeneszerzőitől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljesi a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van velem a stúdióban Koller Kristóf, Juhász István, világbajnok és immáron kétszeres világkupa győztes kenusok és edzőjük Bedecs Ferenc. Sziasztok srácok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: No, hát ugye fantasztikusan sikerült a montreali világkupa nektek, hiszen két aranyéremmel tértetek haza. Először is ehhez gratulálok mindkettőtöknek, és hát az edzőnek is természetesen.
3: Köszönöm szépen.
1: És hát a montreali kollégina nem kímélt titeket, mert alig, hogy kiszálltatok leszálltatok a vízről, oda dugta az orrotok elé a mikrofont, és Kristóf, te azt mondtad, hogy erősen kezdtünk, aztán a középső két szezon próbáltunk egyenletesen nyugodtabban haladni, és az utolsó két szezon mindent beleadtunk, még a levegőért kapkodva gyakorlatilag. Ez tudatos stratégiátok volt? Kristóf.
2: Persze, egyébként mindig így építjük fel a pályát. Igazából az a... Úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már század szóra is, de mindig elmondom a Pistének, hogy fogom csinálni. Az az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen tesszük bele az erőt, és indulunk meg.
1: És ez minden egyes futam előtt így van, vagy azért igazítjátok esetleg a mezőnyhöz is, Pisti?
3: Hát szerintem akármi van, ezt így szoktuk csinálni.
1: Ez így van.
3: Esetleg talán a szél befolyásolhatja az utazó erősségét, de egyébként most szembeszelekbe is ugyanolyan erős utazót mentünk, szóval azt sem mondanám.
1: A többi egység taktikáját ti szoktátok bedielemezni? Tehát, hogy tudjátok, ismertétek például most azokat, akik benne voltak a döntőben?
4: Persze, tudjuk, ismerjük őket. Hát itt 500 párosban igazándiból nem nagyon van idő a taktikázásra. Nyilván egy picit, ahogy a Kristóf is mondta, bele kell utazni a pályába, hogy a végét kibír, de hát egy annyira kiélezett mezőny van, hogy gyakorlatilag nagy varázslás nincs, elindulsz és mész, nyomod, ahogy bírod.
1: Egyébként az angol nyelvű közvetítésben láttam, hogy a kínai hajó ugye nem volt, ezt így kiemelték, és az egyik erős spanyol hajó sem. Viszont azt is mondták, hogy a spanyol hajót, az olasz hajót, és ugye mellettük harmadikként titeket emeltek ki, fiúk, hogy érdemes a szemünket rajtatok tartanunk. Mennyire érzitek azt a nemzetközi kenus közegben, hogy tényezők lettetek?
2: Hát nem tudom, nem így gondolkodok azért, de hát nyilván most már úgy állunk oda a rajthoz, hogy tudjuk, hogy számolni kell velünk, tudjuk, hogy van esélyünk arra, hogy dobogóra élhessünk, de hát általában azért próbálom nem magamat terhelni, vagy nem terhelni magamat ezzel.
1: Bedi, te mennyire érzed az edzői közegben, hogy mondjuk így a szakmai figyelem rád hárul ez emiatt?
4: Hát nagyon sok jó egység van, egyébként az oroszok hiányoztak, még kínaiak voltak, csak ők B-döntőztek. Úgyhogy majdnem teljes mezőny volt a spanyoloktól, ők egy egységgel érkeztek, ugye a Magyarországról mind a kettő, mert ugye a ranglista pontszerzésben lehet egymástól pontokat rabolni, hogyha mind a két egységünk megelőzi most adott esetben például az olaszokat, akik közel álltak hozzánk az olimpiai ranglistán. Hát, egyébként viszonylag zárt közeg ez a kajakkenus élvonal, néha egy-egy új arc föltűnik, de a nemzetközi versenyeken most ugye az idén már öt nemzetközi versenyen kell 3 világkupán, Európa-bajnokságon, világbajnokságon indulni, így hát ismerjük egymást.
1: Aha, értem. Pisti, ugye hát így elnézve a páros előtti pillanatokat, ugye te ilyen halállazának tűntél. Tehát így még rá is rugóztál egy kicsit ott a hajóban. Kristóf pedig mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen viking harcos, aki így a végső ütközet előtt van, és egy ilyen lemerevedett testtartással nézett előre, te meg ilyen tök lazának tűntél. Ez így volt, vagy csak jól titkolod az izgalmadat ilyenkor?
3: Mindenképp próbálok nyugodt maradni a rajt előtt, és tényleg csak fókuszálni arra, hogy rajt, meg utána az egész pálya az jól sikerüljön. Nem mondom, hogy teljesen izgulás nélkül állok be a rajtba, de próbálok nyugodt maradni.
1: És mindig te vagy a nyugodtabb?
3: Nem tudom.
2: Nem szoktuk ezt idején megbeszélni. Hát én rajta előtt én mindig meretten nézek bele a pályába, de
1: igen,
2: azért
1: nagyon
2: így húzom be a fókuszt, hogy csak előre nézek, és csak a pályát nézem, és közben megmantrázom magamba, hogy mik azok a kulcs részei a pályának, amikre figyelnem kell. Tehát ilyenkor mindig elmondom magamnak, hogy nagyon kemény első százat fogok húzni, akkor mindig figyelmeztetem magamat, vagy szólok magamnak arról, hogy 200-nál hoppolnom kell, hogy jó legyen a megindulás, együtt legyen. Szóval általában így nekem az utolsó pár perc az ezzel szokott tenni.
1: A szerencse zokni rajtad volt?
2: Hát igazából már mindegyik szerencse zokni. Úgyhogy van egy pár zokni, amit ki van választva, aztán azokat használom váltogatni.
1: Oké. Egyébként, ha már a pályát említettétek, milyen volt a pálya? Mert a közvetítésből föntről úgy tűnt, mintha ilyen hínáros, vagy nem tudom, tehát ilyen növényzet lett volna a vízben több helyen. Ezt ti érzékeltétek, vagy nem lehetett ezt?
3: Hát nagyon tiszta volt a víz.
1: Tiszta
3: az
1: volt?
3: Látszott, hogy a víz alatt mik vannak.
1: Uh-huh.
3: De az
1: messze volt.
3: Messze volt.
1: Az messze volt tőletek.
3: 3-4 méteres víz volt legalább szerintem, vagy lehetett is.
1: Aha, értem.
3: Tiszta volt, hogy még a legalját is láttuk, szóval az semmiféleképpen nem zavart minket.
1: Nem volt akkor gond, oké. Ugye ifjabb Foltán László kenus szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy nyilvánvalóan a Montrealban született eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulással kapcsolatosan. Most egyelőre azt tudom mondani, arra törekszünk, hogy minden számban olyan egység szálljon vízre, amely a lehető legelőrébb tud végezni a mezőnyben. A világbajnokságon, a világkupához képest ugye másfélszeres a szorzó, nem mindegy, hogy hány pontot nyerünk Poznánban. Bedi, ez mit jelent pontosan a srácok vonatkozásában? Mi a kérdés?
4: Hát a kérdés az egyelőre az, hogy melyik versenyszámban, melyik egység fogod állni a világbajnokságon. Ugye hétfőn lesz majd versenysportbizottsági ülés, ahol a kapitány majd előterjeszti az ő csapatát.
0: Ez a Paks FM és a Best of

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Mire esélyesek a fiúk, tehát vagy egyáltalán, hogy tehát mik azok a számok, amik a kérdésként felmerülnek?
2: Hát az 504-es az biztos.
1: De mondjuk ott gondolom ez a 4-es lesz, aki eddig is volt valószínűleg.
2: Címvédőként most egy világkupa aranya, tehát az biztos. És akkor utána ugye van a két olimpiai szám, az 1001-es 500 páros, és ott van még az 501-es, uh-huh. ami képlékeny. Ugye mi a magyarországi válogató versenyt megnyertük, utána hát ott már a Kristófnak bejött egy váratlan betegség, de hát a betegséget soha nem várjuk. Sajnos jön, ha jön, és sajnos nem is tudta le ő ezt a versennyel, hanem utána még ebbe benne volt egy hétig. Aztán két hétre rájött a Szegedi Világkupa, ahol nem sikerült abból a gödörből kimászni, arra egy hétre, ha jól emlékszem, akkor Brandenburg. Ott még mindig szerintem egy ilyen 80-85%-os állapotban volt ő, és hát jött Montreal, ahova ugye nem értek ki a hajók.
1: Ja, igen.
2: Kölcsönhajóba kellett indulni, ezért a Foltán Laci ugye lejött, elmondta, hogy ezt a versenyszámot ebben a formában így nem tudja válogató versenynek tekinteni, de aztán a fiúk megkenúzták Magyarország eddigi legjobb idejét a döntőben, úgyhogy nincs könnyű helyzetben. Hát, hogyha az optimális forgatókönyvet nézem akkor, és amire ő is utal, hogy a legerősebb egységekkel kéne rajthoz állni, másfélszeres szorzó van ugye a világbajnokságon, az az én véleményem szerint, hogy a Fejes Dani lenne 1001-esben és uh-huh. 501-esben mind a két párosunk tényleg extra az idén, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Olimpiai számba duplázni nem lehet, tehát hogyha Dani az 1001-es, akkor a fiúknak kell 500 párost menni.
1: Akkor nagy kérdések előtt álltok. Mikor dől el? Mit mondtál?
2: Hétfőn?
1: Hétfőn dől el. Na hát majd akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Srácok, itt említette a Bedi, hogy ugye kölcsönhajóban voltatok. Mennyire volt egyébként más ez a hajó? Pisti?
3: Hát eléggé más volt. Mentünk már ilyen hajóba, próbáltuk már, de ami a legnagyobb különbség szerintem az itthoni hajón között, amiben már elég régóta megyünk, az, hogy a széle az jóval magasabb, és a teteje az kicsit befelé is jön, és hogyha bármelyik irányba ledől kicsit a hajó, akkor a térdelő combunk az beleér, és az kicsit instabilá teszi a helyzetet. Az itthoni hajónál meg ugye nem ér bele, mert az jóval alacsonyabb a széle. Ez volt, ami úgy legjobban feltűnt, de szerencsére sikerült megoldani, és tudtunk ebben is jól kenúzni.
1: Értem. A világbajnokság és a világkupa, Kristóf, ez a kettő nagyjából egy presztízsű, vagy van közte különbség?
4: Hát az, nyilván az év főverseny az mindig a világbajnokság, mindenki oda érkezik a legjobb formában, viszont mezőnyben össze tud jönni akár keményebb mezőny is egy világkupán, mivel ott minden országtól két egység indult, de minden szempontból egyébként a világbajnokság a meghatározóbb.
1: Uh-huh. Azt hogy érzitek, hogy a világbajnoksághoz képest egyébként ez a világkupa számotokra könnyebb volt, vagy nehezebb?
4: Hát olyan szempontból most könnyebb, hogy annyira nagy nyomás az ére miatt is így nincsen az emberen a világkupákon, de ezt a világkupát leginkább olyan versenynek mondanám, ami nagyon jól megadja így az irányt a felkészülésnek, meg megmutatja azt, hogy éppen milyen állapotban van az ember, vagy hol tart a felkészülésben.
1: Uh-huh, értem. Hoztam egy bejegyzést, egy korábbi beszélgetésünkből egy részletet, ezt most meg fogom mutatni, és majd utána felteszem az ehhez kapcsolódó kérdésemet. A Nemzeti Sportnak adtatok egy interjút a VB-n, ahol azt nyilatkoztat, hogy ez a két érem kárpótol a korábbi nehéz évekért, és nehéz lesz überelni, de a cél, hogy fényesebb érmekre váltsátok, így fogalmaztál. Egy ilyen eredmény után számítana az bármit egyébként, hogyha nem sikerülne überelni?
5: Számítana, persze. Én azt gondolom, hogy akkor lennék elégedett. Ez most egyszer
4: sikerült, de erre bárki azt mondhatja, sőt, még én is magamnak azt mondhatnám, hogy ez a szerencse miatt volt. De nyilván nem beletettük a munkát, de attól érezném magam tényleg azt, hogy most megérkeztem, hogyha ezt meg tudnám ismételni folyamatosan.
1: Na hát adódik a kérdés, hogy mi történt? Megérkeztél most, Kristóf? Elhiszed, hogy jó kenus vagy, vagy nem lehet megérkezni, és minél több győzelme van az embernek, annál inkább szomjazik a további győzelmekre és a további bizonyosságra.
4: Szomjazok a további győzelmekre, de egyébként most már azért magabiztosabb vagyok jóval ilyen szempontból, de az tény, hogy ezért folyamatosan dolgozni kell, hogy ez a szint megmaradjon, mivel ez a mezőny nem bocsátja meg, hogyha az ember kicsit nem úgy áll oda már a rajthoz.
1: Gyakorlatilag hazajöttetek hétfőn Montrealból, ugye? Kipihentétek a jetleget, és már edzetek is? Vagy most kaptatok egy pár pihenőt azért?
3: Most a héten pihenő van, kicsit azért mozgolódunk, majd elmegyünk biciklizni, de most kipihenjük ezt a... Azért a múlt hét az húzós volt.
1: Igen, egyértelmű egyébként az Atomerőmű Sport Egyesület oldalán is pont te nyilatkoztat, hogy volt egy nap, amikor talán 3 számban is ugye megmérettettél, és azért az egy kemény nap volt, de hát szép eredménye zárult, úgyhogy igazából szégyenkezni pedig nincs oka senkinek. Na, azért kicsit beszéljünk a lazább részéről is a dolgoknak, mert hogy pár nappal előbb mentetek ki Montrealba, volt időtök valamennyit megnézni a városból?
4: Nem.
1: Nem?
4: Nagyon nem.
1: És utána sem.
4: Utána sem, mert ugye hát 3 versenyszámot indultunk mind a ketten, ezért végigversenyeztük az egész versenyt, tehát egy vasárnap is versennyel fejeztük be, és az előtte lévő napokban meg a hajók miatt az általában beállítással telt, mivel egyikünk, tehát én egyik versenyszámban sem olyan hajóban indultam, amivel itthon kenuzok, úgyhogy ott kellett kicsit szórakozni a beállításokkal, és nyilván azzal foglalkoztunk, hogy az átállás is minél hamarabb menjen, úgyhogy próbáltunk pihenni mellette, de hát igazából a kisbolton kívül nagyon más nem láttunk Montrealba.
1: De azért vissza fogtok egyszer menni, nem? Hát Milánóba is azt mondtátok, hogy visszamentek, hogyha úgy van, hiszen az is egy szerencse város a számotokra, Montreal pedig, hát még szerencsésebb, ha lehet mondani.
4: Hát igen, azért Milánó egy kicsit közelebb van, meg ott egyébként Milánót azt meg tudtuk nézni, vagyis hát én ott még ott maradtam egy napot tavaly, úgyhogy ezt így körbe tudtuk nézni a fontosabb helyeket. Majd kiderül, lehet, hogy Montrealba is vissza.
1: Na jól van. Ugye, Bedi, augusztus 26-30 a világbajnokság Poznanban, most akkor erre készültök, addig mi a menetrend a felkészülésben?
2: Itthon leszünk még 2 hetet, és akkor augusztus 3-ától pedig elmegyünk 3 hétre edzőtáborba.
1: Hol lesz? Jó kérdés.
2: Jó kérdés, persze. Szegeden van tervezve, de közben a főiskolás világbajnokság is oda került az egyik hétre, úgyhogy ott valószínű, hogy nem fogunk tudni Szegeden edzőtáborozni, még nincs információ róla, hogy ott azon a közbenső héten hol leszünk. De hát gondolom Dunavarsány vagy Szolnok, de 3 hét edzőtábor, és akkor utána a következő héten meg már utazása világbajnokságra, és akkor...
1: Meglátjuk, hogy hétfőn meglátjuk, hogy milyen számokban indulnak a srácok. Izgulunk, értük.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ennél fogva Gugi Zsolttal és Farkas Zsomborral beszélgetünk. Jó reggelt, srácok!
2: Jó reggelt!
3: Drága hallgatók!
1: De imádtam ezt most, úristen, nagyon, nagyon szinkronba vagytok amúgy.
2: Egy ilyen csorda vokálnak is elmentünk volna a következő bármol, dalba, bármikor. Majd egy ilyet nyomunk.
3: Élesztő felébresztek minket.
1: Azt, úristen, hát a kövitreknek valahogy ezzel kell összefüggésbe állnia.
3: Beleírjuk a dalszövegbe, Paks FM és az élesztő, gyerejétek velünk.
1: Sajnos, igen, tehát ezek ilyen ingyen reklámok kell, hogy legyenek amúgy. Nincs nekünk az ilyenekre semmiféle kapacitásunk, de köszi, hogyha bevállaljátok a nélkül is.
3: Simán, a környékét szeretjük, imádjuk. Bárhol, bármikor.
1: Srácok, mi is imádunk titeket, és ezért meg is kell, hogy kérdezzem, most éppen mit csináltok, hol vagytok?
3: Most sakkozunk.
2: Kezdte Zsolti, ne legyünk folyamatosan szinkronban.
3: Az az igazság, hogy én itt éppen aktivizáltam a hallgató és a rajongói körünket, akik mondjuk a környéketekről is elég sokan vannak szerencsére, hogy srácok, tudom, hogy még nagyon reggel van, de most érdemes hallgatózni igazán a rádiót. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy izgatottan vártuk itt az adást, hogy is legyen, és mivel is fogunk kezdeni, meg hát majd nem sokára még együtt fogunk utazni Zsomborral is. Nagyon jó kis eseményére, úgyhogy nagyon izgatottan a hétvége előtt vagyunk.
1: Meséltek erről az utazásról.
2: Igen, én itthon vagyok és készülődök éppen, ugyanis nem soká indulunk a legény búcsúmra, ami ezen a hétvégén lesz.
1: Wow.
2: És természetesen Zsolti barátom is hivatalos oda, úgyhogy ott fogjuk folytatni a közös tennivalókat. Úgyhogy egy ilyen eléggé rendhagyó hétvége előtt állunk.
1: Aha, legény búcsús brutalitás.
2: Így van, igen.
3: Nem könnyítették meg a dolgomat, mert nekem ez egy hétvégés legény búcsú lesz Zsombinak, és nekem szombaton Tasra kell menni egy kitelepülésre, rádiós dologra zenélni.
1: Aha.
3: De azért megnyomjuk, amit lehet ezen a legény búcsún. Mint ahogy ezen évben is.
1: Igen, tényleg azt akartam mondani, hogy ha már rendhagyó legény búcsú, ott zeneírás is történik?
2: Egyébként semmi nem kizárt.
3: Zsombiból bármi jön.
2: Annyit kell tudni erről a helyről, ahol leszünk, hogy egyébként ez Bács-Kiskun megyében Szank nevű település, nem tudom, megvan-e. Keresztapámnak ott van egy tanyája, így lényegében az erdő közepén, így mindenkitől és mindentől elszigetelve, esetleg így néhány állat van, aki megzavarhat minket, meg akit mi is megzavarhatunk, úgyhogy ez abszolút bizonyos értelemben a nyugalom szigete, bizonyos értelemben meg akármit csinálhat az ember, és nyilván nem zavarja a szomszédokat, lehet zajolni, hangoskodni, énekelni, úgyhogy valószínűleg ilyen zenés jellegű programok is beköszönnek majd valamilyen formába, és hát igen, azt se tartom kizártnak, hogyha már ott így összeverődik egy ilyen brigád, hogy valami következő dalhoz vagy projekthez születik ötlet egyébként.
3: Igen, bár tudod, Levent, ott mi leszünk az állatok, amúgy lehet.
1: Igen, ez valami...
2: De Zsolti, most miért égesz minket a hallgatók előtt?
1: Ez égés, szerintem ez...
3: Ismernek minket.
1: Ugyan már, ez diadalmas megközelítése egy legény búcsúnak. Úristen, annyira jó az a név, Crazy Boys. Egyszerűen imádom. Ez honnan jött? Kinek a fantasztikus ötlete volt ez?
3: Hát ugye nekem van egy társam, Krisz, akivel a DJ iparban mozgolódunk és dolgozunk együtt. Most már immáron 4.-5. éve mindig összekeverem már, hogy hogyan is, mikor is tettük azt, hogy legyünk Crazy Boys, mert ugye előtte sokáig szinkrénként, meg Kriszként ismertek minket, hogy külön-külön mentünk, és mindegy, volt egy nagy egyetemi fesztivál, amire meghívást kaptunk Pesten, Tehát is mondtuk, hogy hát azért ide össze kéne szedni magunkat, hogy nem annyira a back-to-back szettet kéne csinálni, amikor két DJ ugye összeáll egyszer egy időben, hanem akkor inkább csináljunk azt a formációt, ami már évek óta ott lebegett az éterben, hogy meg kéne csinálnunk, és hát mivel mindig szeretjük a bolondkodást, mindig szeretünk a lehető legnagyobb energiaszinteken mozogni, még akkor is a fáradtak vagyunk, ezért így adta magát, hogy a Crazy Boys, ha már ketten vagyunk, ugye Boys, akkor ez így mindenképpen össze tud jönni, és akkor ennek csináltam egy ilyen nagyon jó kis kecskekosos logót is, amilyen sokan sátánistának nézik néha, de hogy messziről a Bird Jackinot virít felfestve, és akkor lehet kiszúrni minket, hogy ez az egyik védjegyünk, hogy ő ott van. Aha. Így jött a Crazy Boys, így.
1: Tényleg, annak a kecskének nincs valami neve? Ilyenkor az ilyen bandás kobaláknak szokott lenni.
3: Még nincsen, bár a plüst már gondolkodtunk, hogy kellene ilyen kis plüsseket szerezni, amiket lehet dobálni így a fellépéseken, főleg mikor mondjuk Földvárra visszatérünk, annak mindig nagy hagyománya van.
2: Hogy figyelj Zsolt is, szerintem a tanyán, ahova megyünk egyébként, én úgy emlékszek, hogy van kecske, úgyhogy nem plüss, hanem egy igazi kecskét egy igazi. Majd fog
3: kapni. A következő TikTok videó már forog is itt van a fejemben.
2: Amúgy simán.
1: Azt akarjátok?
2: Benne van a pakliban.
1: Azt akarjátok mondani, hogy most hazavisztek onnan egy élő kecskét, és majd azt fogjátok bedobni a közönségbe, amikor visszatértek Dunaföldvárra?
2: Hát,
1: valahogy ezt raktam össze fejében.
2: Egész jó ötletnek hangzik.
3: Most amúgy akkor lehet, hogy megmenekül a földvári közönség, mert idén nem kaptunk meg hívást a Parti Fesztiválra, de ugye azért vissza szoktunk térni, és nagyon szeretjük és imádjuk a szervezőket is, meg igazából az egész helyi közönséget. Aha. De idén akkor megkímélünk mindenkit így. Igen. A kecskét, de lehet, hogy ha a jövőben kapunk meg hívást,
1: akkor inkább azt csinálnám, hogy annak ellenére, hogy nem hívtak meg minket, titeket, annak ellenére nyugodtan menjetek el, és lépjetek fel, és legyen ott kecske is, annyira jóban vagytok a szervezőkkel, akkor biztos elnézik nektek ezt a kis malőrt.
3: Kis Lajos Csabának megkérdezem majd a véleményét, hozzá.
2: Hát figyelj, tulajdonképpen pont tegnap beszélgettem amúgy egy zenész barátommal, aki mondta, hogy Dunaföldvárra mennek majd, én meg így összeraktam, hogy valószínűleg a Parti Fesztiválra. Egyetlen egy baj van, hogy ez a Parti Fesztivál elvileg a esküvőm napján lesz, de amúgy meg szerintem simán megérti a mennyasszonyom, hogyha azt mondanám, hogy két-pár órát, mert tehát, hogy érted, hogyha már ilyen dolgokat leszervezünk és összehozunk, akkor a vőlegény éppen Dunaföldváron kecskét dobál.
1: Egyébként azért, hogy

0: amikor bulisztunk esetleg hasonló körülmények között, akkor volt már, hogy volt két-három olyan ötletem, ami utólag rájöttünk, hogy nem kellett volna, úgyhogy az egész család és ismerős Gábe nagyon félt engem, hogy így az esküvő előtt egy héttel nehogy megint legyen valami olyan ötletem, hogy én valamit
1: lekötözünk,
0: csinálok, kipróbálok, úgyhogy igen, szerintem biztonsági jó intézkedéseket azt tegyük meg, és akkor legyen egy ilyen hátra kötött kézzel egy gumifalú szobába ülünk és sakkozunk, vagy nem tudom valamit.
1: Érezd jó magad, Zsomba. Mi az, hogy megyünk.
2: De közben te ezt akartam mondani, hogy legalább lesz ott egy support group, akik megakadályozzák, hogyha valami igazán nagy hülyeséget szeretnél eltervezni.
0: Hát,
2: vagy
0: az a baj,
2: vagy
0: hogy,
2: nem.
0: Az a baj, hogy ezeket a hülyeségeket többnyire azokkal az emberekkel követtem el az elmúlt években is, akik most is ott lesznek, tehát túl nagy akadályt nem jelentett a jelenlétük.
1: És akkor most csatolok arra, hogy ilyen volt ez is, hogy a Crazy Boys-zel összeállt Zsombor, és azt mondta a Crazy Boys-ból az egyik tagnak, azaz nekem, hogy énekelned kéne, tesikém, és akkor lett egy víz az út.
0: Hát igen, tulajdonképpen ez is elég extrémen indult. Ott voltam éppen a Zsoltinál, ezt az előbb is említett rádiósóját csináltam egy pár hónapja hétfőn, és csináltunk ott is egy ilyen kis dalpremiéres beszélgetést az egyik új dalom kapcsán, ezért átugrottam hozzá, és hát azt tudni kell rólam, hogy én nagyon szeretek futni egyébként, és be vannak általában ütemezve nekem így a futóedzések is, így a munka, meg a zenélés, meg minden mellé, és akkor így mondtam Zsoltinak, hogy figyelj, már nekem el kéne ma még menni futni, de mondom, hogyha esetleg itt elkezdünk iszogatni, van valami piája, akkor mondom, hogyha már így össze tudtuk hozni, hogy itt vagyok, akkor maradok. És az a bolond meg élő adásba, a rádióba, meg TikTok live-on csinált egy szavazást, hogy Zsombi menjen futni, vagy maradjon inni, és hát szerintem nem titok az, hogy mi lett a szavazás eredménye, úgyhogy elmentem
2: futni. Elmentél futni, és közben ittál? Már itt, hogy össze lett hozva a kettő végül is?
0: Igen, nem, hát végül is, tehát ott maradtam nyilvánvalóan, tehát nem ferdítem itt a tényeket, ott maradtam a Zsoltinál, és ott tök jó hangulat kerekedett, ő meg így elkezdett rádúdolni a zenékre, amiket éppen ott nyomott, és én meg egyszer csak tényleg így ránéztem, és mondtam, hogy figyelj már, neked egészen van hangod, mondom, csinálunk egyszer egy olyan dalt, amiben énekelsz egy verzét, és lényegében itt meg is beszéltük azt, hogy lesz egy közös dal ilyen formában is, úgyhogy így indult ez a folyamat.
2: Aha.
1: Igen. És én pislogtam azért, de és azért jó, persze.
2: És visz ez az út, ez lett? Tehát, hogy,
0: így van, igen.
2: Úristen, ez annak az eredménye, ebben már fogsz énekelni?
1: Igen.
2: Igen, mondom ott a csendben. Igen. Tehát, ha akarjátok, ha nem, igen.
3: Ez a Paks FM, és

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, mert egyébként ugye, akik követnek minket, vagy ismerik a Crazy Boys-t, valaha is hallottak bármilyen zenénket, azok tudják nagyon jól, hogy ugye mi a produceri részben szoktunk benne lenni, azaz mi szoktuk megcsinálni a zenét, mi szoktuk leszervezni az egész folyamatot, mit csináljuk a videoklipnek a tervezését, mint ugye a forgatókönyv írását, meg minden. Meg hogyha olyan van, akkor nyilván a dalszövegbe is belállunk, hogyha nem tudja az adott illető, illetve kooperációs tagunk, énekesünk, rapperünk, tök mindenkivel dolgozunk együtt, nem nincs rá kapacitása, hogy ő írja meg, akkor azt mi intézzük. Aha. És ugye így szoktak megszületni a projektek. Zsombi az mindig egy rendhagyó, hogyha az életünkben nézzük, mert hogy ugye mi, ha nem saját zenét gyártunk, akkor van, hogy remixelünk, ha remixelünk, akkor viszont szigorúan a 2000-es évekhez szoktunk nyúlni, és direkt ugye olyan zenékhez, amik nem a top 40 rádiós lista, ha csak nem valami külön kérés, mert mondjuk volt Azariáéknak ugye a Pannónia daluk, és akkor az például a TikTok közönség megszavazta, hogy nagyon-nagyon szeretnének belőle egy ilyen Crazy Boys-os technót, és hát igen, látszik is az eredménye, mert nagyon-nagyon jók a visszajelzések, meg jók az online elérések, de ugye inkább olyanokhoz szeretünk hozzányúlni, mint a Noxnak a Szeretem dala, iszonyú jót ment, közel 500 000 lejátszásnál jár most már YouTube-on, vagy egy jó kis tehén tánczenekar.
2: Jó örök!
1: Hogy van az, ahol nagyon szeretjük a tanárnéninket, a Fluo zenekarnak, a kis és ikonikus nagy dala, amit a suliban pörgettünk annó, de ugyanígy a Lagzikról ismert Katyusa is, ahol a kombinált fogót kell visszaszerezni, ahhoz is így nyújtunk, meg hát nagyon sokféle dologhoz nyújtunk, amit szeretünk, meg van, ahol amikor DJ Szatmári kért föl minket, úgyhogy ezek ilyen tök jó megtisztelő dolgok, és az a lényeg, hogy ezek mindig általában a 2000-es évekhez adhatóak. De aztán jön a Zsombor, és ő megtöri a dolgokat, mert ő az egyetlen, akinek úgy mondhatni szinte rögtön csinálunk, hogyha olyan van valamelyik dalára, ami olyan remixet, ami ugye a mostani zenéből jött ki, és hogy akkor ráadásul az nem techno, vagy nagyon egyszer volt csak, amilyen punk techno lett, de olyankor általában inkább ilyen house-osabb világba megyünk, akkor inkább a rádióban eladható 124-126-os tempó között szoktunk.
3: Jó, de Zsolti, azért hagyjuk derakni. Már meg azt, hogy amúgy 2025 is a 2000-es évek, tehát hogy azért, hogyha most ilyen nagyon tágan értelmezzük a dolgokat, vagy lazán, akkor tulajdonképpen, tehát nem 3125-öt írunk meg ilyenek, hanem tehát, hogy én csak úgy mentem a helyzetet.
2: Igen, én is inkább a 70-es éveket preferálom, az 1870-es éveket zeneileg. Na jó, visz ez az út, szövegileg, témailag, ez hogy keletkezett? Ez is egy ilyen kollaborációnak az eredménye, amikor így egyből jött valami Zsombornak a témájára, vagy ez mit lehet tudni erről a trackről, amit mindjárt
1: itt
2: bemutatunk?
1: Itt az van, hogy nagyon hosszasan gondolkodtam, hogy milyen szöveget kéne írni, megmutatni Zsombinak, hogy na milyen egy igazi sláger, de aztán mondta, hogy hagyjam a profikra, és így megírta ő.
2: Kemény.
3: Ez igazából viccet félretéve, amúgy két régi dalötletnek az egyesülése volt így nálam, ugyanis a zenei rész az nagyjából 2-3 évvel ezelőtt kezdett el megszületni, akkor még egy másik előadónak egy másik dalhoz, tehát másik szöveg volt hozzá, picit másabb volt a koncepció. A szöveget azt meg tavaly nyáron kezdtem el írni, akkor jöttek az első foszlányok, amikor lent a Balatonon forgattunk egy klipet, szintén egy másik előadónak, és ott álltam Siófokon a Szabadstrandnál a vízben is, és ahogy ott néztem a tájat, jött ez a hangulat, abszolút elkapott, és ez a két ötlet akkor állt össze egy dallá, amikor én mondtam a Zsoltinak, hogy csináljunk akkor majd egy közös tracket. És ahogy eljöttem onnan tőle, egy néhány nap telt el, és jött ez, hogy miért nem ollózom össze ezt a kettőt, mert a szövegnek abszolút ilyen nyári, balatoni, nyaralós, bulizós vágya volt. A zene meg ugye egy ilyen lendületesebb, pop-rock hangszerelés végül is, és ez a kettő tökéletesen összepasszol, és működik azzal a koncepcióval, amire én meg titkon évek óta vágytam, hogy forgassunk majd egyszer lent a Balatonon így haverokkal egy klipet, és hát így egyszer csak így a fejemre csaptam, hogy mi lenne ennél jobb, hogy egy olyan klipet, ami arról szól, hogy a Balatonon bulizunk a haverokkal, egy olyan dalhoz csináljuk, amit amúgy alapból a haverommal csinálok együtt, és így megszületett a tökéletes ötlet.
2: Együtt álltak a csillagok, úgy érzem.
3: Így van. És akkor utána elküldtem Zsoltinak a demót, ahogy így összeollóztam a kettőt, és mondta, hogy fú, ez neki is baromira tetszik, és akkor ötleteljünk, mondtam, gyere át, és akkor mutatott pár referenciát, hogy mit képzel el az ő részéhez, és akkor ott összerakosgattuk.
2: Wow. Imádom a pezsdítő kreatív folyamatokról hallani, ez nagyon inspiráló. Köszi, srácok, hogy beavattatok a háttérbe. Szerintem most már kb. Majdnem nincs más hátra, mint meghallgatni. De egyelőre még egyébként, ha nem is Dunaföldváron, de valami live téma várható a nyáron még?
1: Hát ugye nekem most szombaton, aki esetleg szeretne találkozni, az Tasson meg fogja tudni tenni, ugyanis ott a Városi Napok kitelepülésén mi is ott leszünk, úgyhogy zenélni fogunk, bár egyébként eléggé rendhagyó időben, mert ha minden igaz, akkor délelőtt 11 órától 12 óráig fogunk zenélni.
2: Úristen!
1: A Duna parton, ha minden igaz, kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ilyen korán sem zenéltünk még.
2: Ja, miket vinnél kávé egy ilyen idősávhoz?
1: Egyébként ugyan többnyire a rádiós berkeken belül fogom itt építeni a dolgokat, mint amikor adásunk is, és az első órát építem, úgyhogy minden, ami akár a mostani Dua Lipa és társai beleférhetnek, de azért én nekem, tehát mi sosem voltunk röghöz kötött előre tervező DJ páros, nekünk mindig az van, hogy minden zenénk is ott van egy helyen, visszük magunkkal, és egyből megy a kontaktálás a közönséggel. Tehát az első tracktől kezdve, amint beállunk, de már szett előtt is figyelni szoktuk azért a mimikákat, a reakciókat, hogy ki mire bólogat, ki mire dobol a lábával, meg ennek a társai, minden, amiből azt tudjuk leszűrni, hogy na, ez egy kicsit már mozgatja az emberek fantáziáját, és akkor ehhez szoktuk azért alakítani a szettünket, úgyhogy ha esetleg belemegy egy zorba a trackbe, akkor belemegy egy zorba a trackbe, és hogyha ezért minket mondjuk megszólnak a DJ társadalomból, a DJ társaink, az minket nem érdekel, mert mi annak a híve vagyunk, hogy úgy kell eladni a saját zenédet, hogy ne erőltesd, hanem azt szépen építs bele egy olyan autentikus helyi közönségbe is, aki mondjuk iszonyúan nincs hozzászokva mondjuk egy technóhoz, vagy nincs hozzászokva, hogy úristen, csak a tuc-tuc rádiózene szól, hanem lehet, hogy ahhoz van szokva, hogy ők mondjuk amúgy mulatósabb pártiak, akkor ezt igényesen bele lehet ilyen átmenetekkel csinálni, és ezért nagyon jó, hogy ugye van a Bitto Duo-val az aranylemezes együttműködésünk, az Izzik a vérem, mert az ilyenkor instant ütőkártya. Ez is csinálunk ilyen együttműködéseket, mert ezzel mindenkit le tudunk lezetem, úgyhogy tass. Ha bárki jár arra fel, hogy a kurak Tasson várunk mindenkit sok szeretettel szombaton délelőtt.
3: Meg hát azért azt említsük meg, hogy bár azon túl, hogy én is, mint előadó az elmúlt nagyjából 2-3 évben így az élő performanszokat teljesen tudatosan kerülöm, és így igyekszek inkább a háttérben minél több és minél jobb tartalmat kreálni, és népszerűsíteni azt, amit csinálok, de most rendhagyó módon bevállaltunk egy olyat, hogy július 28-án Réfülöpön a Nyár 2026 című műsorban fogjuk előadni ezt a dalt is, ott a Mólón megbeszélgetni egy jót, úgyhogy ha valaki kíváncsi, hogy szól élőben, akkor mindenképpen kapcsoljon majd oda.
1: Életem első élő éneklése egy élő műsorban.
2: Wow.
3: Egyből a mélyvízbe, Zsolt.
2: Ez totál mélyvíz, így van, így van. Hát, srácok, sok sikert ehhez is, és ugyanezzel az energiával is, elánnal légy szíves az egész nyarat, meg az egész évet, meg mindent.
1: Rajta vagyunk.
2: Azaz. hogyha legközelebb van valami, adjátok rá a drótot, és beszélgetünk még egyszer itt a
1: stúdióban. Már stúdió. Készül két zene is, úgyhogy...
2: Úristen!
1: Jönnek a Crazy Boys-ok.
2: Jönnek a Crazy Boys-ok, azaz. Tényleg valami album nem lesz? Egyszer csak.
1: Hát, meg gondolkodtam ezen, csak azért azt ugye nehezebb összehozni, főleg nekünk, aki össze-vissza zene stílusokban mozgunk. Ez is egyébként egy kicsit rendhagyó nálunk, hogy ugye a DJ-k arról híresek, hogy van egy-egy stílus, amihez odakötik magukat, és akkor, hogyha arra gondolsz, akkor tudod, hogy ő a house-ban nagyon jó, ő a trance-ben nagyon jó, vagy az R&B-ben nagyon jó. Na, mi inkább az vagyunk, hogy mi a szabad szellemű zenékben vagyunk nagyon jó, és a jó kollaborációkban, úgyhogy nem is titok, amúgy ezt elárulhatom, mert már hozták le hírlapok is, nagyon szemfülesek voltak, úgyhogy innen is respekt a cikkíróknak. Bekövettük egymást Olvaj Renátával, Renikével, és már ebből hoztak cikket egyből, hogy hoppá, csak nem egy közös dolog készül, de. Közös dolog készül, wow. Úgyhogy lesz majd egy ilyen is.
2: Fú, na hát arról is értekezzünk majd feltétlenül erről az abszolút összecsapásról. Tényleg, ezt meg akartam kérdezni, ez Zsombor és, vagy mondjuk Zsombor versus Crazy Boys lesz? Hogy mondjam be?
1: Mi,
2: ez
1: mindenképpen ugye közös, úgyhogy igen. Ez Zsombor X Crazy Boys. Így van,
3: feltüntetve a felületeken.
2: Jó, oké, tehát akkor ez nem egy küzdelem eredménye, hanem egy csodálatos pezsgő kreatív folyamaté. Na, srácok, nincs más hátra, mint lenyomni itt a Paks FM hullámhosszán egy dalpremier. Zsombor X Crazy Boys. Visz az
1: Tolna
2: az
1: út.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás, ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MT-nek küldött elemzésben kiemelték, a házi orvosi ellátás romlásának fő oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincsen utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentettek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, a praxisok 17,5%-ában nincs főállású, aki ellássa a gyermekeket. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban július 15-én délelőtt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn- és balesetmegelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez és a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyeire, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalok számos látványos és interaktív programelem várta. A gyermekek betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, továbbá szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az NB1-ben indul a következő szezonban a Szekszárd női labdarúgó csapata, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. A hazai szövetség honlapja szerint bár a Victoria FC a bennmaradást érő 10. helyen zárt az előző szezonban, a héten a szombathelyi klub jelezte, hogy nem kíván indulni a bajnokságban. Azt írták, a korábban elfogadott feltöltési szabályzat alapján először az NB2 nyugati csoportjában 2. helyen végző Dunaújváros kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon az első osztályú mezőnyhöz, de nem élt a lehetőséggel, így a sorban a jobbik kieső a Szekszárd következett. A Tolna megyei egyesület vállalta az NB1-es indulást, így vele vált teljessé a 12 csapatos élvonal. A következő idényben így a címvédő FTC Telekom, az ezüstérmes Puskás Akadémia FC, valamint a bronzérmes Eto FC mellett az MTK Budapest, a Kész Szent Mihály Szeged, az Újpest FC, a Kispest Honvéd FC, a PMFC, a DVTK, a Szekszárd, továbbá a második vonalból feljutott Astra HFC és a Videoton FC Fehérvár szerepel majd a női bajnokságban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: slágereivel. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t pénteken. Azt írták, a stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segíthet. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki, hangsúlyozta a gazdasági tárca. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 6,7%-os csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az International Data Corporation informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben. Ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Az első negyedévhez hasonlóan a második negyedévben is keresletcsökkentő volt a memóriacsipek hiánya, ami fölhajtotta a készülékek árát, írja az MTI. Július 1-től 17-ig 25 növendék részvételével nyári harmonika mesterkurzus zajlott Pakson. A rangos szakmai esemény művészeti vezetője a nemzetközileg elismert harmonika művész Artyom Nyizsnyik volt. A kurzusra, melynek a Paksi Pro Artis művészeti iskola adott otthont, az ország különböző iskoláiból, Budapesttől Pécsig érkeztek fiatalok, hogy elmélyítsék tudásukat. Létszámban a tavalyi csúcsot is megdöntötték, mondta a rádiónknak Pap Olga tanárnő.
2: De így összeszámolva a 12. nyári kurzust tartjuk, tehát van nekünk még ezen kívül ősszel is foglalkozásunk, de azt nem szoktam számolni. Tehát a fő kurzus az a nyári. Én azt hittem, hogy tavaly volt a csúcs, és hogy ettől többet nem bírunk el, de idén meghaladtuk 10 fővel a tavalyi létszámot. Ugyanolyan egyéni órákat tartunk, mint amikor egy zenetanár ül és tanév közben tanítja a növendékét, ugyanaz, csak egy kicsit magasabb szinten csináljuk. Nem zeneiskolai tanár, hanem egyetemi tanár tartja. A világon szerintem, meg sokak szerint az egyik legjobb tanár, Artyom Nyizsnyik.
1: A 3 hetes mesterkurzust ünnepélyes zárókoncert zárt a péntek este, melyen az intenzív alkotó munkának eredményeit mutatták be az Energy Hotel dísztermében. A koncert szervezője az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány. A záró műsor a fejlődés és a közös műhely munka gyümölcse, az elhangzó darabok sora meglepetést is tartogatott a közönség számára. A növendékek mellett a mester Artyom Nyizsnyik harmonika művész, a Jeruzsálemi Zene és Tánc Akadémia tanára is színpadra lépett.
2: Ha az elmúlt évek eredményét tekintjük, akkor itt meg lehetne említeni Csuka Marcelt, de dunaújvárosi fiatalember, aki már végzett a Párizsi Zeneakadémián, vagy Kis Pétert, ő is dunaújvárosi, aki Firenzében végzett, és ők már ugye profi zenészek váltak, és később ők elmondták, hogy azért ez a kurzus is hozzátett az ő döntésükhöz, megerősített őket abban, hogy igen, ezt az utat szeretnék választani. Ezek a gyerekek mind bent maradtak a szakmában, és sikeresek. Lehet, hogy ez az, ami a legfontosabb. Ha pedig az utolsó 2-3 év eredményeit nézzük, akkor elmondhatom azt, hogy nekem nagyon tetszik, ahogy a magyar gyerekek milyen eredményekkel vesznek részt a nemzetközi megmérettetéseken, és ezek a gyerekek mind kivétel nélkül ennek a mesterkurzusnak a résztvevői.
1: A 17 éves Fehér Álmos 6 éves kora óta harmonikázik, második éve jár a Paksi mesterkurzusra. Tavaly a MOL Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.
3: Fontosnak tartom ezt a mesterkurzust, mivel egy nagyon magas, hát külföldi színvonalat képvisel itt a mester, és nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. 2 éve járok erre a mesterkurzusra, amikor csak tudok, eljövök, ősszel is szokott lenni, meg nyáron is, és nagyon szeretek ide jönni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Kooperációs együttműködési megállapodást kötött a Paksi FC az MB2-es Szent Lőrinccel, adta hírül weboldalán a Paksi MB1-es futballklub. A Tolnai és a Baranyai klub korábbi szoros kapcsolata ezzel még szorosabbá válik. A megállapodás lényege, hogy a jövő hétvégén elrajtoló új szezonban a paksi fiatal tehetségek rendszeres játék lehetőséget kaphatnak a másodosztályú csapatban, amikor Pakson nem játszanak épp az MB1-es keretben. A klubok várakozásai szerint a partnerség kölcsönösen előnyös szakmai kapcsolatot jelent majd, amely egyaránt szolgálja a Szent Lőrinci együttes eredményességét és a paksi fiatalok fejlődését.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paks FM slágereihez.